Nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, sokon minden az egyén, és már nem hallok semmit, csak a lélegzet.

0: Horizont.
1: Kedd délelőtt 10 óra 15 perckor Eugen Czárral a Szlovén Drámaművészek Szövetsége 2013-ban életműdíja kitüntetett, nyugalmazott színművészével beszélgetünk. A műsort szerkesztés vezeti Botka Ágnes.
0: Horizont.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
2: Ismét egy csodás reggelre ébredtünk, immáron május 3-án, vasárnap. Hát hiba nem nincs ebben a reggelben. Madácsi csergős, kellemesen friss, és még mindig lehet látni a gyönyörű kerekholdat, ami amúgy már valóban látszódik egy picit a peremén, hogy fogyófázisban van, de ettől függetlenül gyönyörűen világítja meg még mindig az égboltot, és bizony a felkelő napot is élvezhetjük már. A Madácsi csergős jó reggeltbe mi is beköszönünk innen a Lendvai stúdióból, ezen a csoda reggelen, és várjuk Önöket egészen déli 12 óráig. A zenéket Horváth Robi válogatja, a hangtechnikus kolléga Torma Róbert, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyi és Tündét hallják, és ez a május 3-a sok szempontból is különleges. Egyrészt egy hosszú, menetelős munkaszüneti napoknak az egyik plusz hozadéka, hogy most még jön egy vasárnap is, úgyhogy három hosszú pihenő nap egyik kellemes eseménye a május 3-a, így aztán a tegnap előtti kirándulásokra, vagy akár tevékenységekre ma rá is lehet egy picit pihenni, de hogy mitől különleges? Hát egyrészt vasárnap van, másrészt május 3-a, magyar nyelvterületen anyák napja, illetve ma van a nap napja is, ami azt jelenti, hogy 2008 óta a NASA közreműködésével ünneplik a nap napját, és olyan programokat szerveznek, amelyek a nappal, a nap és a föld kapcsolatával foglalkozó kutatásokat, felfedezéseket ismerteti. És egyfajta környezetvédelmi program része is. Ez a mai ünnep 2008 óta fontos és kiemelt, de hát nyilván a legfontosabb, akik így május első vasárnapján tartják, az az anyák napja, amely minden évben Magyarországon, magyar nyelvterületen május első vasárnapja. Ugye Szlovéniában márciusban van, de nagyon sokan egyébként ezen a napon ünneplik, és nagyon sok program ehhez kapcsolódik ezen a vasárnapon, na majd erről is szót ejtünk, hogy milyen anyáknapi programokra lehet ma ellátogatni. És ha már a fontos eseményeket így említem, akkor 35 évvel ezelőtt, 1991. május 3-án tették közzé azt a nyilatkozatot, a Windhoek nyilatkozatot, amelyben az afrikai népeknek a független sajtóhoz való jogát fogalmazták meg. Így az ENSZ ekkor ezt a napot nyilvánította a Nemzetközi Sajtószabadság napjává is. Tehát világszerte ma megemlékeznek azokról az újságírókról, akiket munkavégzésük közben gyilkoltak meg. A sajtószabadságot először a Francia Emberi és Polgári Jogok Egyetemes Nyilatkozatában deklarálták. Ma van tehát a Nemzetközi Sajtószabadság napja is. Na hát ennyi információ után azt gondolom, hogy pihenjünk rá most egy kis zenével. Induljon ez a vasárnap a Mura vidéki Magyar Rádióval és Önökkel. Jön Bruce Springsteen és hamarosan Péter Fiborék.

Hajolj bele a hajambe, egy igazi májusi könnyed dalocska volt Péterfi Boréktól, és ugye énekelte ebben a dalban azt, hogy vasárnap a föld virágba borul. Hát ma azt gondolom, hogy nagyon sok virág cserél gazdát gyerektől anyuka felé, és ez legyen így, mert hogy ettől lesz majd szép az ünnep. Egyébként május 3-a van, és bizonyára a tímeák és az írmák is kapnak ma virágot, mert hogy május 3-a az ő napjuk. A tímea név Jókai Mór írói névalkotása az Aranyember című regényében. Valószínűleg a görög Eutümia névből jött létre, aminek a jelentése jó, illetve tisztelet. Még az írma, az írm kezdetű germán női nevek német eredetű rövidülése. Alakváltozataival az írma és a német Erma névvel együtt Ermin Irmin germán isten nevéből származik. A jelentése tehát Irmin istenség, de van egy másik magyarázat, amely szerint meg a germán Hermion néptörzs nevéből való. A témea és az írma fő névnapok mellett rengeteg más név is szerepel. Május 3-án a naptárban például a Fülöp, a Viola, az Antónia, a Timót, a Sándor, a Jakab és a Maura név is. Akik ma ünnepelnek, kívánjuk, hogy legyen szép és tartalmas napjuk sok-sok köszöntéssel. Isten éltesse az ünneplőket, névnaposok, születésnaposok, házassági évfordulósok, sok boldogságot kívánunk. Most 5:41 perc van, és a Green Day zenél.

A Green Day után jön Olai Bolya, és hamarosan a gulás exotika is, de előtte nézzük az országos helyzetképet, hát nagy titkot nem árulok el, hogy nem csak Lendva felett derült az idő, hanem az egész ország felett, sehol egy felhő. Picit alacsonyabban vannak pont emiatt, ugye a derült idő miatt a hőmérő higanyszálai, Lendván 6 fokot mérünk, a közeli Muraszombatban 5 fok van, Novomesto 7 fok, Posztolynán csupán 2 fok van, Szlovengrádec 3 fok, a fővárosban Ljubljanában 8 fok van jelenleg, Lisszán 12, lent a tenger melléken Portorosban 9 fokot mértek, Maribor szintén derült 6 fokkal, Novagorica ugyancsak 6 fok, Celjében 4 fok van, és a Triglávon is derült az idő, szintén 4 fokkal.

Hamarosan 6 órakor lesznek friss információk is, időjárással, közlekedéssel, orvos meteorológiával, és egyelőre úgy tűnik, hogy folytatódnak a kellemes napok, tovább melegszik az idő, de lehet, hogy több helyütt a szél, az erős szél rontani fogja egy picit a komfortérzetünket, de jön a meleg, ami azt jelenti, hogy egészen szerdáig napos időre számíthatunk, és elvileg szerdán érkezik majd az égi áldás, addig viszont száraz, napos, egyre melegebb időre számíthatunk, 6 órakor pedig a friss információkra.

0: 8 rádióállomás, 5 televíziós csatorna, az MMC és a 365 internetes portál. Válasszon és állítsa össze a történetét. Szlovén RTV.
1: Időjárás. 6 óra van, jó reggelt kívánok, friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban. Már is mondom, mire számíthatunk ezen a vasárnapon, és a jövő hét mit tartogat nekünk. Hát hivatalosan is mától nyári időre készülhetünk, elérjük a nyarat jelentő 25 fokot, de ez még csak a kezdet, és az időjárás érzékenyek ezt bizony rosszul fogják viselni, mert tovább emelkedik majd a hőmérő higanyszála. Ma is már zavartalanul napos, száraz időre számíthatunk, helyenként élénk széllel, amit akár erős lökések is kísérhetnek. Ma a legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között várható. Hétfőn derült napos, száraz időt kapunk, helyenként csak vékony fátyol felhők lehetnek az égen, csapadék továbbra sem várható, marad az élénk szél, hajnalra zömmel 3 és 10 fok közé hűl le a levegő, még holnap délutánra 23-28 fok közé emelkedik majd a hőmérséklet. Kedden már egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de nagyrészt napos marad az idő, és estig nagyon kicsi az esély csapadékra. Estétől azonban már elvétve lehetnek kisebb esők, illetve záporok, továbbra is marad az élénk szél. Kedd hajnalban 2 és 15 fok között alakul majd a hőmérséklet, még délután várhatóan 21-28 fok valószínű. Szerdán a napsütés mellett erőteljesebbé válnak a gomoly felhők, a nap első felében még kevés helyen, viszont délután már több helyen előfordulhat zápor, zivatar, megélénkül a szél, erős széllökésekre lehet készülni. Szerdán a legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 15, a legmagasabb pedig 22 és 28 fok között valószínű. Csütörtökön erőteljes gomoly felhő képződés várható, éjjel és napközben esőkkel, záporokkal, többfelé zivatarral, estétől csökken majd a csapadékhajlam. Marad az élénk szél, ami napközben többször megerősödik. A hőmérséklet csütörtök hajnalban 9 és 15 fok között alakul, a csúcshőmérséklet pedig 18 és 25 fok között várható. Pénteken általában gyengén vagy közepesen felhős időt kapunk, már több órás napsütéssel, és legfeljebb csak egy-egy kisebb esővel. Továbbra is élénk lesz a szél, hajnalban 4-11, délután 17-23 fok várható. Bizonyára kíváncsiak arra, hogy a jövő hétvége mit hoz. Hát egyelőre kifejezetten jó időt ígérnek a meteorológusok. Szombaton gyakrabban növekszik meg majd a gomoly felhőzet, de csapadékra már nem kell készülni. Általában éjszaka a hőmérséklet 9 és 15, napközben 19-24 fok között alakul. Jövő héten vasárnap pedig zavartalan napsütést kapunk. Hajnalban 10-16 fokkal, napközben pedig 18-22 fok lesz a jellemző, és érdemes is kihasználni ezeket a napokat, mert bár a jövő hét még naposan indul, és 25 fokkal jövő hét utáni hétfő, azt követően a hosszú távú prognózis szerint a hónap közepétől csökkenni fog mind az éjszakai, mind a nappali felmelegedés mértéke, intenzívebb lesz a felhőképződés, és gyakrabban alakulnak ki majd záporok, illetve esők, de szokták mondani, májusi eső aranyat ér, és bizony nagy szükség is van rá. Na nézzük, hogy orvos meteorológiai szempontból mit mutat a mai vasárnap. Ahogy említettem, ma elérjük a nyarat jelentő 25 fokot, de ez még csak a kezdet, úgyhogy az időjárás érzékenyek ezt bizony rosszul fogják viselni. Lassan távolodik az anticiklon középpontja, de még uralja ma az időjárásunkat. Ezek a hatások extrém orvos meteorológiai helyzetnek tekinthetők, betör a nyár, és hirtelen ugrik a hőmérséklet. és ennek vannak meteogyógyászati következményei. Ami kedvező, azok a fizikális körülmények, hiszen a nyári idő jelentősen eltér az ilyenkor szokásos hőmérsékleti értékektől. Tartós melegedési folyamat önmagában egyébként erősíti a fejfájósok tüneteit, a migrénesek panaszait, de hozzájárul az egyre nagyobb napi hőingás kialakulásához. Ami viszont lényeges, hogy széles skálán okoz a frontérzékeny embereknek ilyen jellegű panaszokat. Erősödik a szél, ami ezeket tovább erősíti. Tipikus lesz a vérnyomás ingadozás továbbra is, gyakoribbak lehetnek a rosszul létek, a mellkasi diszkomfort, és egyes napszakokban enyhébb formában váltakozva jelentkeznek gyulladásos, majd görcsös jellegű folyamatok. Mindenképpen érdemes kihasználni a gyönyörű időjárás, tehát a szabadtéri tevékenységeknek kifejezetten kedvezően alakul. Ma az időjárás, ez a vasárnap, sok lesz a napsütés, nyárias meleg, tiszta levegő várja a szabadba kimenőket, folytatódik a gyors melegedés, és erősödik az UV-index is, most már magasan az 5-ös szint felett lesz, tehát szükséges az UV-sugárzás elleni szem- és bőrvédelem.
0: Közlekedési hírek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos, fennakadásról nem kaptunk hírt, de vezessenek ettől függetlenül is nagyon körültekintően és óvatosan, hiszen ma is élénk forgalomra lehet számítani elsősorban majd az autópályákon, és emellett, mivel vasárnap van, hamarosan 8 órától kamionstopp lép érvénybe, és este 10 óráig érvényben is lesz, tehát nem közlekedhetnek a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek, és számítsanak a Trafipax jelenlétére is Muravidék szerte. Jó utat kívánunk! Hat óra múlt hajszál, pontosan 7 perccel Mészáros Árpád Zsolt érkezik, és hamarosan Noémi Virág.

6 óra 14 perc van, jó reggelt a most ébredezőknek. Csodanapunk lesz ezen a május 3-án, gyönyörű időjárással is elérhetjük helyenként a 25 fokot, ami már nyárias meleg, úgyhogy nyárias napot kapunk. Időjárás tekintetében is kell-e ennél szebb, mondjuk egy vasárnapon és egy anyák napján. Május 3-a egyébként az év 123. napja, és ahogy említettem már a kezdéskor, ma van a Sajtószabadság világnapja, ezen kívül a napnapja Európában a megújuló energiaforrások, különösen a napenergia népszerűsítésére hivatott ez a mai dátum, május 3-a. De hát rengeteg minden kapcsolódik hozzá történelmi szempontból is, névnapok tekintetében Irma és Tíme a napja van, és már említettem, hogy Magyarországon, illetve magyar nyelvterületen nagyon sok helyütt az anyák napját minden évben május első vasárnapján ünneplik, így éppen ma. És az eredete egyébként 1925-re vezethető vissza, hiszen az első anyák napját magyar nyelvterületen 1925-ben tartották, és az ifjúsági Vöröskereszt szervezésében. Sok országban például május második vasárnapján ünneplik, vagy éppen márciusban ugye Gyümölcsoltó Boldogasszony napjának ünnepén, szóval eltérőek a dátumok. Viszont a hagyomány az mindenhol ugyanaz, ilyenkor a gyerekek és felnőttek virággal, apró ajándékkal vagy verssel köszöntik az édesanyákat, illetve a nagymamákat. És hogyha igazán tartalmasan szeretnénk tölteni ezt az anyák napját, akkor nagyon sok mindennel lehet. Például el lehet menni egy közös süteményezésre, a kedvenc cukrászdába, meg lehet hívni az anyukákat, mamákat egy jó kávéra, lehet készíteni saját ajándékot, lehet digitális fotóalbummal megörvendeztetni őket, a közös képeiket egy mappába gyűjtve, de nyilván sokan a klasszikusokat választják, tehát Irány a világbolt, hiszen a legtöbb virágüzlet pont emiatt nyitva tart, egy szép tavaszi csokor, teli találat, mindig teli találat, egy saját készítésű sütemény, vagy akár a kedvenc tea, kávé, bármi édesség, ez jöhet klasszikus ajándékként, de lehet otthoni kényeztetést is választani. Például

át lehet vállalni ilyenkor a házi munkát az anyukáktól, nagymamáktól, helyettük megfőzni, vagy elmosogatni, hogy ők tényleg tudjanak pihenni, de akár egy szép idézet egy kísérőkártyára szintén tökéletes ajándék tud lenni. És ha már idézetet említettem, akkor egy idézet jöjjön ide az anyák napjára. Az anyák nem csak adják az életet, hanem tanítják is, hogyan kell élni azt. Legyen ez ennek a napnak a kísérő gondolata, és egy jó zene is érkezem most Homonnai Zsoltól és Polyák Lillától.

Talán a csókunk tart örökké, énekelte Homonnai Zsolt és Polyák Lilla ezt a dalt. 6 óra 22 perc van, nézzük, hogy az elmúlt 24 óra hogyan telt. Hát nem volt csendes, mert hogy a muravidéki rendőröknek ezúttal is akadt dolga, két közlekedési balesetnél helyszíneltek, volt két bűncselekmény, három közrendsértés, egy munkahelyi baleset, és természeti környezetben keletkezett tűz, és ezen kívül három vadgázolás. Éjszaka egy közlekedési balesetről futott be hír a rendőrökhöz, ami Lesane településen történt. A helyszínelés során megállapították, hogy a személygépjármű vezetője egy éles kanyarban nem a megfelelő sebességgel hajtott, letért az útról, és egy háznak csapódott. Az ittas vezetőt őrizetbe vették, de előtte kórházba szállították, mert testi sérüléseket szenvedett az ütközés során. Muraszombatban szintén egy személygépkocsi vezetőjét állították meg, aki nem rendelkezett érvényes jogosítvánnyal. Külföldi állampolgár volt, őt is őrizetbe vették és bíróság elé állítják, járművét pedig lefoglalták. A közrendet, köznyugalmat kétszer sértették meg nyilvános helyen, egyszer pedig családi veszekedéshez kellett kihívni a rendőröket. Aki pedig ma autózik, vezessen óvatosan, hiszen ma gyakrabban lesz radaros sebességmérés a muravidéki autópályán.

Ugye a rendőrségi krónikából is kiderült, hogy a természetben keletkezett tűzesethez is rendőröket hívtak az elmúlt 24 órában. Hát tartós vízhiányos időszakban vagyunk benne, ugyanis a szakemberek megállapították, hogy gyakorlatilag március 1-e óta nem esett annyi csapadék, ami biztossá tehetné egyébként azt, hogy ne beszéljünk vízhiányos időszakról, mert a tartós vízhiányos időszak kezdő időpontja az bizony március 1-e, és a tavaszi aszály következtében bizony jelentősen megnőtt most például az erdőtüzeknek a kockázata. Nagyon száraz volt az áprilisi időjárás, aztán az elmúlt szeles időszak a gyepes fás területeken vagy erdőkben ugye kiszárította a hold biomasszát, ide tartozik az avar, a tűlevérréteg, a lehullott ágak, gajak, tehát a tűzkockázat most kiemelten magas, nagyon sok helyütt, főleg az erdőkben, így aztán ezzel csak óvatosan, és mindenki mérlegeljen, de egyébként érdemes kerülni ilyen helyeken a tűzgyújtást, hiszen hihetetlen gyorsan kap lángra és megfékezhetetlenül. Nagyon fontos, hogy most tényleg száraz minden, tehát még az erdei grillezős gyújtó helyeken is érdemes ezt a tevékenységet most kerülni, a szabad tűzrakó helyeket is inkább hanyagoljuk, és egy erdei sétával és egy szendvicssel érdemes inkább elindulni, nem ott sütögetni, hiszen nagyon gyorsan történhet tragédia. Úgyhogy érdemes ezt mérlegelni, és a következő napok időjárása is tovább szárítja még az aljnövényzetet és az avart, és jövő hét közepéig csapadékra biztosan nem kell számítani, viszont tovább melegedő időre igen, ma már 25 fok is lehet, holnap pedig akár 28 fokot is elérheti a hőmérsékleti maximum. Úgyhogy mindenki vigyázzon magára.

Dobrejdi Ákos és Emília és a közös daluk a szerelemre hangolva, mi pedig hangolódunk a jó időre, és arra, hogy nemhogy tavaszias, hanem nyárias jelleget ölt, és ilyenkor nagyon fontos, hogy ez az időszak minden tekintetben a megújulás időszaka, és gyakran érezzük mégis magunkat kimerültnek ebben az időszakban is. Nos, a tavaszi fáradtság az nem orvosi diagnózis, hanem valóban egy valós jelenség, hiszen a szervezet alkalmazkodik ilyenkor a több fényhez, a változó hőmérséklethez és az aktívabb életmódhoz, és ilyenkor az energiaszintünk is ingadozhat. A fáradtság hátterében pedig gyakran áll alváshiány, vitaminhiány, kevesebb mozgás vagy nem megfelelő vitaminbevitel. A kiegyensúlyozott étrend ilyenkor rendkívüli módon fontos. Friss zöldségekből, gyümölcsökből most már azért van bőséggel, hiszen van már a kertekben új hagyma, friss saláta, aztán érik az eper, szamóca, szóval ezeket mind lehet használni, és egyszerre tartalmaznak ezek rostot, vitaminokat, antioxidánsokat és folyadékot is. A gyümölcsök és a zöldségek rendszeres fogyasztása egyébként összefügg a jobb általános egészségi állapottal is, persze a jobb közérzettel is, és ha ezt reggelente turmixoljuk, annak meg az az előnye, hogy egyrészt nagyon gyorsan elkészülnek és tápanyagokban gazdagok, például egy sima hétköznap, amikor sietünk a munkába, akkor ezt lehet a leggyorsabban és legkönnyebben elkészíteni, és aztán napközben elfogyasztani, mert rendkívüli módon segítik a szervezet működését, és ha már zöldségeket meg gyümölcsöket említettem, akkor például a spenótot lehet használni gazdag vasban, ami ugye a véroxigén ellátásában tud szerepet játszani, gyorsan szívódik fel. Ugyanígy a banán, a mangó mehet ezekbe a gyümölcsös turmixokba, de akár ugye a bogyós gyümölcsök is, mint az áfonya, a málna, ezt joghurttal, zappehellyel és egy kis zöldtával, hogyha keverjük, akkor egy remek turmixot kapunk. Ugye a bogyós gyümölcsök is antioxidánsokban gazdagok, és szerepet játszanak a sejtek terhelésének a csökkentésében. A tavaszi levertség mögött pedig gyakran áll általános kimerültség, aminek a csökkentésében bizony ezek a tápláló gyümölcsök sokat tudnak segíteni, és érdemes is kihasználni most a lehetőséget, hogy mindenből friss van, aminek zsenge az állaga és nagyon üde az íze, úgyhogy ezekből kell minél többet bevinni a szervezetbe, hogy könnyebben átvészeljük a szervezet átállását most már egy másfajta üzemmódba, hiszen mindannyian érezzük, hogy mennyivel és milyen gyorsan hosszabbodnak a nappalok. Hajnalban, amikor kezdtünk, már odakint teljes világosság volt, fél hat tájékán fölkel a nap, a madarak pedig már hajnali fél ötkor elkezdik a csicsergést, és aztán este 8 óra után még élvezhetjük a kintlétet is kellemes hőmérsékletben és viszonylagos fényben is. Úgyhogy érezzük, hogy jön az a nyári időszak, most meg hőmérsékletben meg is kapjuk, 20-25 fokra készülhetünk a mai délutánon. Hajnalban ugye 6 fokról indultunk, hát most nincs olyan sokkal több, hiszen napfelkelte után mindig egy picit hűvösebb van, jelenleg Lendván 7 fokot mutatnak a hőmérők.

Valahol még várnak ránk, Bársony Attila énekelte ezt a dalt, ugye remek háttérénekes, de egy albumot még korábban létrehozott és kiadott, erről szólt egy saját szerzemény, és igen, szerintem mindenkit ezen a vasárnapon vár a természet, a kirándulás, a mozgás, mert hogy minden nap fontos lenne a séta. De hogy tényleg a napi 10 000 lépése a titok, ez itt a nagy kérdés, sokan emlegetik, hogy hát napi 10 000 lépést meg kellene tenni, és akkor már úgy jól vagyunk. És hát ez a napi 10 000 lépés ma már egyet jelent az egészséges életmóddal sokak számára. Ugye vannak okos óráink, telefonos applikációk, alkalmazások, különböző fitness kihívások, és ezek mindig emlékeztetnek bennünk arra, hogy sokan napi céllá tették ezt a számot, a 10 000 lépést. Ha elérjük, akkor elégedettek vagyunk, ha meg nem, akkor egyfajta hiányérzet is támadhat, de valóban ez-e az a mágikus határ, ami elválasztja az egészséges életet a kevésbé egészségestől, ez a nagy kérdés. Hát meglepő módon a 10 000 lépés nem egy tudományos kutatásból származik, hanem egy nagyon jó marketing fogás, ugyanis Japánban az 1960-as években volt egy marketing kampány, ugyanis egy lépésszámlálót népszerűsítettek ezzel a kerekszámmal, ami könnyen megjegyezhető és motiváló is volt, azóta azonban annyira elterjedt, hogy sokan ma már tényként kezelik a napi 10 000 lépést. Viszont a tudományos vizsgálatok egészen mást mutatnak, kicsit árnyaltabb már a kép, hiszen erre számos kutatást tettek, és azt mondják, hogy napi 6-8 000 lépés is jelentős egészségügyi előnyökkel jár, ugyanis aki rendszeresen sétál, az az érrendszerének nagyon jót tesz, csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, aki sétál, javítja a saját hangulatát, és hosszabb élettartamhoz is hozzájárul. Ez azoknak fontos, vagy azok számára, akik eddig keveset mozogtak. Számukra egy kisebb növekedés is komoly eredményt hozhat, tehát hogyha csak 2 000 lépés lesz az első napon, vagy 3, az is tökéletesen elegendő. A valódi napi probléma egyébként inkább az, hogy nem a 10 000 lépést kell elérni, hanem alapvetően az ülő életmódot kell egy kicsit a mozgással kompenzálni. Hiszen a mozgás fontos része kell, hogy legyen a mindennapjainkban, és nem egyfajta kötelező feladatként kell ránézni. Ugyanis, hogyha a számokra koncentrálunk, akkor az úgy sokkal nehezebb, hogy elveszíthetjük a motivációt. Ezzel szemben, hogyha egy olyan mozgásformát választunk, amit még élvezünk is, legyen az egy jó séta a friss levegőn, egy kellemes bringatúra, vagy akár tánc, akkor nagyobb eséllyel válik ez a mindennapok részévé. És nyilván van egy másik szempont is, hogy nem minden lépésünk egyforma. Ugye, hogyha tempósan sétálunk, vagy emelkedőn gyaloglunk, az jóval nagyobb hatással van a szervezetünkre, mint egy lassú, megszakított mozgás. A minőség tehát legalább olyan fontos, mint a mennyiség, de a lényeg az, hogy mindegy, hogy pihenőnap van, vasárnap, vagy ünnepnap, a napi séták legyenek meg, vagy a napi mozgás, bármi legyen is az, hiszen az jót fog tenni a friss levegőn, és kell is kint lenni a szabadban, a mozgás pedig mindenkinek jót tesz, életkortól függetlenül. Mint ahogy a jó zene is, és nyilván egy kinti séta alkalmával akár még zenét is lehet hallgatni, úgyhogy nálunk jön most Varga Feri és Balázs Ibetti, 6:44 van.

Hát igen, ez a nagy feladat. Jókor, jó helyen, hát erről szólt az iménti dal is. A következő pedig már egy abszolút vidám hangulatú sláger lesz Cyndi Laupertől, de ha már jókor, jó helyen, akkor igenis így május elején érdemes ellátogatni a Budafa pusztai arborétumba, ami egyébként közel van Lendvához is, és talán Zala vármegye egyik legszebb területe, és a déli csücsökben Kissehi határában található ez a Budafa pusztai arborétum. Ide mindenki mehet. Családok, fiatalok, idősebbek, és nagyjából 2-4 óra alatt végig lehet járni az egész arborétumot, aktív időtöltést tud kínálni, és hát gyönyörű a természet szabadtéri látnivalókkal. Ez egy 40 hektáros terület, ami egykor a Zicsi család vadász birtoka volt, ma állami erdőgazdaság kezeli, és hát Magyarország egyik legszebb erdei gyűjteményes kertjeként tartják számon. A park nem csak a szakembereknek, hanem a természet közeli kikapcsolódást kereső kirándulóknak is, higgyék el, hogy kiváló úti cél. Úgyhogy akár egy vasárnapi programként be is iktathatják, és hogy miért érdemes megnézni ezt az arborétumot, vagy mit érdemes megnézni. Hát ez a kert különleges kert, és a különlegességét a több mint 200 fásszárú növényfaj adja. A klíma itt párásabb és hűvösebb, mint Magyarország többi részén, és ez kedvez az örökzöldeknek. A sétányok jól járhatóak, így idősebbek, kisgyermekes családok számára is kényelmesen felfedezhető a terület, és hogy milyen látnivalók vannak, hát például jegenyefenyők, mamutfenyők. A kert legimpozánsabb példányai, amelyek több 10 méter magasra nyúlnak, és hát azáleás virágzás van most, virágoznak az azáleák, májusban az arborétum nagyon látványos színekbe borul, több ezer virágzó bokor van, és ezeknek köszönhetően álomszép. És ott van az Icsi vadászkastély, bár az épületet csak kívülről lehet megtekinteni, de mégiscsak felidézi a birtok történelmi múltját, és van egy erdei tó is, a partján nagyon jó kis pihenőhelyeket alakítottak ki, ideális helyszín mondjuk egy csendes uzsonnázáshoz. A területen kilátó is van, ahonnan tiszta időben az egész zalai dombságot lehet látni, a kijelölt tűzrakóhelyek, fedett pihenők lehetővé teszik ugye a hosszabb időtöltést is. Az arborétum egyébként tavasztól őszig látogatható, és a legszebb arcát ilyenkor májusban mutatja. A parkoló közvetlenül ott van a bejáratnál, tehát még ott sem kell sokat gyalogolni. Érdemes viszont kényelmes túracipővel készülni, mert a terület domborzati viszonyai változatosak, viszont higgyék el, hogy megér egy kellemes délutánt ez a Budafa pusztai arborétum, ami Kissehi település közelében található. Sokan talán nem is hallottak róla, pedig ha igazán szép arborétumot szeretnének látni, akkor ezt a Budafa pusztai arborétumot egyszer érdemes megnézni. De szerintem minden szezonban, főleg így május elején.

6 óra 55 perc van, hamarosan lesznek majd gyerekgondolatok is, de előtte még érkezik egész biztosan Keresztes Ildikó meg Bryan Adams is, és akkor most teázunk együtt egyet. Én kaptam egy nagyon finom teát ezúttal is Rubitól, egy különlegeset, amit hamarosan meg is fogok kóstolni, de ha már különleges teák, akkor mert amikor így beköszönt a tavasz, akkor egyre több virág bontogatja a szirmait, és a természet újjászületésével együtt azért mi emberek is az egyre frissebb ízekre meg az illatokra vágyunk. És a virágteák, például az orgona, a rózsa, a körömvirág vagy az ibolya tea nem csak a gyönyörű színükkel és az illatukkal kápráztatnak el bennünket, hanem a testünkre meg a közérzetünkre is jó hatással vannak. Például egy csésze orgona teával a nap is sokkal könnyedebben indul. Nagyon egyszerű elkészíteni, szárított virág kell hozzá, 1-2 teáskanál, 2,5 deci forró víz, 10 perc múlva már át lehet szűrni, az illata, az íze is nyugtató hatású, csökkenti a feszültséget és energiát biztosít a nap kezdetén. És ha eddig nem kóstolták volna az orgonateát, akkor érdemes megkóstolni, mert nem csak a virágjának van ilyen nagyon kellemes illata meg színvilága, hanem az ízvilága is ugyanilyen pompázatos, és az egészségre is természetesen jó hatással van. Azt is tudjuk, hogy a rózsaszirmokat is régóta gyűjtik, gazdag antioxidánsokban a rózsaszírom, meg vitaminokban is, tehát a napi feszültséget nagyon jól tudja enyhíteni. Szintén ahhoz is szárított rózsaszírom kell, természetesen víz, áztatjuk 8-10 percig, leszűrjük, és lehet kortyolgatni a finom teát, aminek a kortyolgatása közben javulni fog a hangulat, és a test és az elme is megnyugszik. Aki a gyulladáscsökkentést keresi, vagy például emésztési panaszokkal küszködik, vagy az immunrendszerét szeretné erősíteni, a körömvirág tea szintén hatásos, de ugyanúgy az ibolya virága is nem csak mutatós, hanem teaként is használható, szintén szárítva, és ugyanúgy forrázással, áztatással készül. Nagyon jó hangulatot tud teremteni egy jó ibolya tea is. Tehát a virágteák, ott, hogyha rendszeresen fogyasztjuk, akkor azok egyszerre nyújtanak egyfajta kellemes élményt, és jó sok egészségügyi előnnyel is járnak. Finoman kell kortyolgatni, javítja a közérzetet, csökkenti a stresszt, és hidratálja a testet is. Egyébként a rózsatea évszázadok óta része a különböző kultúrák szertartásainak, ahol nem csak italként, hanem relaxáló, rituálik részeként is fogyasztották. És hát nyilván, amit ugye ételekhez is szoktak adni, nagyon sok ételt, elegánsabb étteremekben díszítenek virágokkal, azok mind ehetőek, hiszen a tányérra is csak az kerül, ami ehető, de amint hallhatják, ezekből ugyanúgy lehet nagyon finom teákat készíteni, és ezekkel indítani akár ezt a mai reggelt is. Mi pedig folytatjuk Keresztes Ildikóval és Bryan Adams-szel, 6 óra 59 perc van.

0: Hozz érzitek be a ruhákat, a cipőket?
1: Boltba.
2: Hát van olyan pár cipő, hogy boltba szoktunk, de inkább én jobban szeretem boltba venni, mert hogy megmutassa, hogy hányas a cipő, és akkor könnyebben tudjuk anyukámmal, hogy hányas cipő kell.
0: Fontos, hogy felpróbáljátok a ruhát meg a cipőt, mielőtt megvegyétek?
2: Igen. Nem lehet tudni, hogy ha szorít, akkor még vissza lehet tenni.
0: És ki lehet cserélni?
2: Igen.
0: Volt már olyan is, hogy kölcsön kaptok a rokonságtól ruhákat?
3: Most nem tudom, lehet, hogy volt már olyan.
0: Mit csináltok, Andrea, ha kinőtt a ruháiddal? Mit csináltok?
4: Akkor odaadném a unokatestvéremnek.
0: Ők kisebbek?
4: Igen.
0: És örömmel fogadják?
4: Igen.
2: Van egy barátom, és amelyik ruhámat kiszoktam nőni, mindig oda szoktam neki adni, és mindig használja.
0: Látod is rajta?
2: Igen, meg van olyan, hogy pászolta a szoknála, az akkor ott hagyom valamelyik pulcsimat, azt másnap meg azt látom, hogy rajta van a pulcsim.
0: Amit ott hagytál éppen?
2: Igen, az még tök jó volt rám, az fölvette.
0: És mit hallotok otthon, hogy drágák a ruhák, a cipők? Ezek a kellékek sokba kerülnek?
2: Pár sokba, de pár olcsóba.
0: Simon, te mit hallasz? Drága a ruha?
4: Hát, ha én akarok valamit, és drága, azt nekem kéne kifizetnem. Már még megveszik a szüleim, de nekem kell kifizetnem sajnos.

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: És a Muravidéki Magyar Rádióban most néhány esemény évforduló, amely ehhez a dátumhoz, május 3-ához kapcsolódik. Ma van a Nemzetközi Sajtószabadság napja. 1991. május 3-án tették közzé a Windhoek nyilatkozatot, amelyben az afrikai népeknek a független sajtóhoz való jogát fogalmazták meg. És a sajtószabadságot először a Francia Emberi és Polgári Jogok Egyetemes nyilatkozatában deklarálták, állampolgári jogként, pedig az 1791 évi francia alkotmány rögzítette. Szintén a mai nap ugye anyák napja, Magyarországon, illetve magyar lakta területeken május első vasárnapja, már az ókori Görögországban is ünnepelték Reát, az istenek anyját, és ehhez fűződik az első olyan alkalom, amikor az anyaságról megemlékeztek. Szintén ezen a napon 1899-ben létrejött a Ferencváros Tornaklub, a FTC. Néhány lelkes ferencvárosi fiatal alapította az egyesületet a mai Bakács téren, és az FTC első elnöke dr. Springer Ferenc volt, tehát 127 éve létezik a Fradi. 1899-ben a mai napon jött létre a Ferencváros Tornaklub. 1968-ban Franciaországban diákzavargások kezdődtek, szintén e napon, ami országos méretű sztrájkká növekedett. 1620-ban született Zrínyi Miklós gróf, horvát bán, aki költő politikus volt, Zalai Somogy vármegyé

egyik örökös főispánja. Szintén a mai naphoz köthető Berta Benz neve is, 1849-ben született, aki először vezetett autót hosszú távon. 1896-ban megszületett Dodi Smith, angol drámaírónő, 1956-ban írta a 101 kiskutya című művét, amivel világhírű lett, és van itt nekünk zenészünk is, 1903-ban született Bing Crosby, amerikai énekes, aki egyébként nagyon sok népszerű sláger előadója. 1956-ban például Bing Crosby pénzt adott Domján Imre magyar származású katolikus papnak, akinek a templomába járt, hogy néhány magyar menekült Amerikába utazásának a költségeit fedezte. Jótékonyságáról is híres volt, de különleges hangjáról is, amit most mi is hallani fogunk, mert hogy Bing Crosby énekel.

Megmaradjunk a mai naphoz fűződő eseményeknél, évfordulóknál. 1270-ben halt meg IV. Béla magyar király, aki a tatárjárás után újjáépítette az országot és újjászervezte az államot. Uralkodása idején befejeződött a betelepedett kunok megkeresztelkedése is. 47 évvel ezelőtt, 1979-ben Margaret Thatcher lett Nagy-Britannia első női miniszterelnöke. 37 évvel ezelőtt, 1989-ben született Hosszú Katinka, háromszoros olimpiai, hétszeres világ és 14-szeres Európa-bajnok úszónő, az első olyan versenyző, aki egy időben tartotta a világcsúcsot mind az 5 verseny és vegyes úszó számban, 200-400 méteren, rövid pályán 100, 200 és 400 méteren. És 61 évvel ezelőtt, 1965-ben ezen a napon született Bódi László Cipő, énekes, zeneszerző, dalszerző, a Republik Együttes énekese. Ha élne, ma lenne 61 éves, és most ő fog énekelni egy olyan slágert, ami az első igazi nagy slágerük volt, és ez hozta meg a Republiknak az áttörést. Jön a Repül a bálna.

0: Breaking News. A rádiózás harmadik korszakában tartunk, mert hozzánk is megérkezett a digitális adatszórás. Itt a DAB korszak. Mostantól az MMR digitálisan is hallható. Hangoljon rá!
1: Ezt aztán nem gondoltam volna.
2: Kívánságműsor.
3: Egy perccel vagyunk most, 7:30 után már is indul a vasárnapi 2 órás kívánságműsor sok-sok kéréssel, de hívhatóak is vagyunk, telefonszámaink 575 17 18 és 575 17 19. Kint a technikai szobában Torma Róbert hangtechnikus dolgozik, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyi Tündét hallják. Mindenkinek csodás napot kívánunk, és jó rádiózást, íme egy üzenet, és ezzel indítjuk el most a kívánságműsort. Kedves Muravidéki Magyar Rádió, szeretném névnapom alkalmából meghallgatni az első emelettől a Boldog Névnapot című dalt. Köszönöm szépen kérésem teljesítését, további kellemes vasárnapot kívánok, írta nekünk Timi.

0: Folytatjuk a kívánságműsor telefonálókkal. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Kedves Szünde! Mária vagyok.
0: Üdvözlöm, Mária!
1: Én szeretnék zeneszámot még hallgatni. Anya csak egy van.
0: Anya csak egy van című dalt Pintercsi Viki fog énekelni. Köszönjük szépen, Mária, hogy hívott minket. Nagyon szép vasárnapot kívánunk.
1: Minden jót, a viszonthallásra.
0: Vigyázzon magára, minden jót, viszonthallásra. És ha már ez a dal elhangzott, akkor itt van egy kérés is. Üdvözöljük a rádió dolgozóit, hallgatóit. Istenesné Anna vagyok Vasszarról, és a kívánságműsorban szeretnénk párommal meghallgatni az Anya csak egy van című dalt. Nagyon szépen köszönjük, a lehetőséget kapunk. További szép napot kívánunk mindenkinek. Anna írta ezt az üzenetet Vasszarról, tehát neki is Pintercsi Viki fog énekelni, és van egy várakozó telefonálunk is. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, Tündéket, Tülézi József vagyok, Nagykanizsáról.
0: Üdvözlöm, kedves József!
2: Szeretném kérni Huligánsz együttestől a Mindörökké című számot.
0: Rendben, előkészítjük a dalt, és hamarosan érkezik is. Szép vasárnapot kívánunk!
2: Nagyon szépen köszönöm, kedves sokan!
0: Jó rádiózást, viszont hallásra, és van itt még egy üzenet, ami e-mailben érkezett. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! A vasárnapi kívánság műsorban szeretnénk meghallgatni a Híd a folyón című dalt, TNT és Szekeres Adrien előadásában. Szép napot kívánunk, köszönettel, egy vidám társaság a hegyről, így szól az üzenet. És van még egy telefonálónk. Halló! Jó reggelt kívánok!
3: Szép vasárnap reggelt kívánok, kérdes Tündiki. Először is engedd meg, hogy a rádió minden hölgy dolgozójának, édesanyának nagyon boldog édesanyák napját kívánjak.
0: Köszönjük szépen, nevükben is.
3: Szeretném kérni a Horváth Robitól az Édesanyám című számot, és ezt szeretném még lentibe a barátnőimmel, Magdiba, Marikába, Angélába, a rádió minden kedves édesanyjába, és nagymamájába, dédnagymamájába. Nagyon boldog anyák napját kívánok mindenkinek.
0: Köszönjük szépen ezt a kedves kis üzenetet. Jutka, küldjük Robi dalát hamarosan, jó? Nagyon legyen szép vasárnapja. Köszönöm. Hát önnek is akkor boldog anyák napját.
3: Nagyon szépen köszönöm, édes Tündikim. Nagyon jó erőt, egészséget és jó munkát kívánok.
0: Köszönjük
3: nektek,
0: szépen.
3: És gyönyörű szép vasárnapot.
0: Önnek is, viszont hallásra.
3: Szia.
0: Van még egy telefonálónk. Jó reggelt kívánok.
4: Jó reggelt kívánok, drága Tündikém. Németné Klári vagyok, Zalaegerszegről.
0: Üdvözlöm, Klárika.
4: Először is szeretném a Tündikének elismerni a tű pontos munkakezdését. Ez nagy öröm, azt hiszem, mindegyik önk számára, akik szeretik a Muravidéki Magyar Rádiót.
0: Köszönöm
4: másodszor,
0: szépen.
4: Drága Tündikém, anyák napja lévén minden anyának, nagymamának, leendő anyának kívánok nagyon boldog anyák napját, és szeretném kérni ez alkalomból a Szeressük egymást gyerekek című csodaszép dalt.
0: Rendben, előkészítjük, és hamarosan érkezik ez a dal, nem csak az édesanyáknak, de elsősorban akkor ezek szerint nekik, és legyen csodás a vasárnapja, kedves Klárika, önnek is boldog anyák napját kívánok.
4: Nagyon-nagyon köszönöm, és minden jót önöknek.
0: Viszont hallásra, szép vasárnapot. Érkezik még telefonáló, jó reggelt kívánok.
5: Jó reggelt kívánok minden édesanyának, és édesapának is, mert ők is kellettek ahhoz.
0: Ez így van. Mi lenne a kérés?
5: Szeretném meghallgatni Máriával együtt a Magyarnak lenni című dalt Kovács Nóritól.
0: Kovács Nóri, Magyarnak lenni című dalát. Rendben, elküldjük.
5: Nagyon szépen köszönöm.
0: Minden jót, szép vasárnapot, kedves Erzsi, és akkor boldog anyák napját önnek is.
5: Viszont hallásra.
0: Viszont hallásra.

szeressük egymást, gyerekek, a szív a legszebb kincs. Ennél szebb szó, hogy szeretet.

0: Folytatjuk a kívánság műsort 8 óra múlt, éppen 3,5 perccel. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm.
1: Jó reggelt kívánok. Szeretettel köszöntöm, Tündékén Vali vagyok, Szentgotthárdról.
0: Üdvözlöm,
1: én szeretném
0: Vali.
1: Kérni Szanditól a Anya című dalt.
0: Rendben, küldeni fogjuk, és köszönjük szépen, hogy minket
1: nagyon
0: hallgat.
1: Nagyon szépen köszönöm, Tündéke, minden szépet és jó.
0: Csodás vasárnapot, viszont hallásra is. Egyébként ezt a dalt kérte még tőlünk más is. Tiszteltem, mert szeretnénk hugommal, Anival Szandi Anya című dalát küldeni édesanyánknak anyák napja alkalmából továbbiá. Kívánunk csodaszép, boldog anyák napját a világon minden kedves édesanyának. Boldog névnapot minden kedves témának is. Köszönjük, a kérésünk teljesítése kerül. Vidám vasárnapot kívánunk mindenkinek, Timi és Ani Harkáról. Úgyhogy nekik is majd Szandi fog zenélni, és hogy mivel folytatjuk, azt meg elárulja a telefonáló. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
0: Üdvözlöm!
2: Vagyok Porno a Pártiból. Anyukámnak szeretném küldeni, Konzsuzsától a Mama, kérlek, meséld el nekem.
0: Milyen szép kis dal, és örömmel fogjuk játszani, Katalin. Köszönjük szépen, köszönöm, hogy hallgatnak bennünket. Minden jót kívánok. Viszont nagyon szép kívánok. Vasárnapot, viszont hallásra.
2: Viszont kívánok, viszont hallásra.
0: És van még egy telefonálónk, üdvözlöm Önt is. Jó reggelt kívánok.
3: Jó reggelt kívánok. Valéria vagyok, a Legerszegből.
0: Mi lenne a kérése, kedves Valéria?
3: Névnapunk már elmúlt, ma anyák napja van. Szeretném kérni a Légy jó, mint halálig.
0: Légy jó, mint halálig című dalt, rendben.
3: Igen.
0: Küldeni fogjuk, és köszönjük szépen, hogy az MMR-t választott, a szép vasárnapot Önnek is, Önöknek is. Minden jót kívánok.
3: Minden jót.
0: Viszont hallásra, van itt még üzenetünk is. Lajos kérte tőlünk, Nagy bajomban hallgat bennünket, és az Ismerős arcoktól az Egy vérből valók vagyunk című dalt, hiszen egy jó nagy családdal dolgoznak ezen a hétvégén, úgyhogy nekik majd az Ismerős arcok fog zenélni hamarosan. Tehát most Szandi jön, és az Anya című dal.

Már is teljesítünk újabb két kérést, Messenger üzenetben érkeztek. Szia, kedves Tünde! Én szeretném kérni a következő dal, tisztelt szerkesztőség, a vasárnapi kívánság műsorban szeretném meghallgatni a Mitől szép az életünk című dalt, és köszönöm, ha kérésemet teljesíti. Kibolya Puszta Szent Lászlóról küldte az üzenetet, és hallgat bennünket Ilona is, aki a következőket írta. Madárdalos, szép jó reggelt a stábnak, Ilona és Magdi vagyunk Szent Gotthárdról. A Sláger kívánság műsorban szeretnénk kérni Korda György és Cserháti Zsuzsa Maradj még című dalát. Kérésünket köszönjük, további szép vasárnapot kívánunk, Ilona és Magdi.

Már is újabb kéréseket teljesítünk, lassan 8:30 lesz. Tisztelt szerkesztőség, a Kívánság műsorban szeretném meghallgatni Zalatnai Saroltától a Nem vagyok én apáca című dalt. További szép napot kívánok mindenkinek. Üdvözlettel, Lívia Lentiből küldte ezt az üzenetet, de hallgat bennünket Zsolt is. Ő Somogy megyében, ha jól olvastam. Szép napot kívánok! A Kívánság műsorban szeretném kérni Robertótól a Drága jó anyám című számát, és szeretném meghallgatni minden édesanyával, nagymamával, anyák napja alkalmából. Remélem, hogyha nem kért másik anyák napi dalt, akkor ez menni tud. Természetesen eleget tudunk tenni ennek a kérésnek, kedves Zsolt, aki Somogy Sámsonból írt nekünk, de ugyanezt a dalt kérte tőlünk Jutka is, egy kicsit hosszabban. Szép vasárnapot mindenkinek, nagyon boldog anyák napját kívánok minden kedves édesanyának. A mai Kívánság műsorban szeretném kérni Roberto Drága jó anyám című dalát, és nagyon boldog anyák napját kívánunk szeretettel drága édesanyánknak, a gyermekei, tehát sokan hallgatják ezt most együtt, Jutka, Anci, Jocó, a dédunokák is ott vannak, Jászmin, Kamilla, Zoé, Dorotti, és Krisztina és Gábor, akik az unokák, szóval nagy a család, és ezt jó olvasni, meg hallani is, úgyhogy elküldjük ezt az anyák napi dalt nagy-nagy szeretettel, és ami még érkezik, az egy e-mailes kérés. Nagy szeretettel köszöntöm az MMR vasárnap délelőtti stábját, kedves Tünde, szívesen meghallgatnánk férjemmel Máté Pétertől az Ott állsz az út végén című számot. Nagyon szépen köszönjük, ha teljesítik a kérésünket, gyönyörű vasárnapot, jó egészséget, az édesanyáknak boldog anyák napját kívánunk, Marika és Feri Körmendről.

Folytassuk gyorsan a kívánságműsort, írt nekünk Csaba Zala Baksáról, tisztelt szerkesztőség. A vasárnap reggeli kívánságműsorban szeretném meghallgatni Koma asszonyaimmal együtt Rózsa Magditól a Rossz Lány című dalt. Csaba Zala Baksáról küldte az üzenetet, és van itt nekünk két e-mailünk is, amelyben a következő áll, Magdi írta nekünk, szeretettel köszöntöm a kedves műsorvezetőt, minden édesanyát, nagymamát, a rádióhallgatókat. Magdi vagyok az Őrség kapujából, ahol a nap már kibontotta a sugarait. Szeretném kérni és meghallgatni Bakti Éva előadásában Édesanyám felnézek az égre című dalát, köszönöm, ha adásba kerülök, legyen a mai nap szép ünnep, mosoly szeretet sugározzon az arcokon, szeretettel Magdi. A másik üzenet pedig így szól, szeretnék egy dalt kérni, szép napot kívánok, Lajos vagyok, és munkatársaimnak, Krisztiánnak, Zsoltinak és Gellértnek szeretném kérni a Bikinitől, Csak dolgozni ne kelljen című dalt, előre is köszönöm, szép vasárnapot!

Most 8 óra 54 perc van, a kívánság műsorunk pedig egy nagyon kellemes kis dallal folytatódik. Üdvözlöm az MMR dolgozóit és a hallgatókat is. Erzsi vagyok Vaszarról, és a férjemmel szeretnénk meghallgatni Malek Andreától a Rövid az élet című számot. Köszönjük a lehetőséget kapunk. Szép napot kívánunk mindenkinek. Tony Szent Miklóson is hallgatnak bennünket. Íme az üzenet. Szia Tünde, szép Levente vagyok Tornyi Szent Miklósról. Szeretném meghallgatni édesanyámmal együtt Magyar Rózsától az Édesanyám című dalt. Köszönöm szépen, kellemes vasárnapot kívánunk nektek, bent a stúdióban és a hallgatóknak. Üdvözlettel, szép Levente. Mónikáék is írtak nekünk, többen is hallgatnak bennünket. Kedves MMR, a reggeli kívánság műsorban szeretnénk meghallgatni Edinával, Mónival és minden kedves munkatársunkkal a Parnograszt, Már nem szédülök című dalát. Kívánunk önöknek és minden kedves hallgatónak szép vasárnapot!

Íme egy e-mailes üzenet. Jó reggelt, Gabriella vagyok, és szeretnék kérni egy számot. László Attila, Anya csak egy lehet című dalát. Köszönöm, ha teljesíti kérésemet. Minden hallgatónak boldog anyák napját kívánok, és további szép napot. Köszönjük szépen, Gabriella. És ugyanezt a dalt küldjük. Jött egy üzenet, szia, szeretném küldeni édesanyámnak, Erzsinek Lentibe. Egy anyák napi dalt, születésnapja és anyák napja alkalmából, és azt írja, hogy szeretünk lányaid és 7 unokád, úgyhogy Erzsinek remélem, hogy emiatt is szép napja lesz neki is, majd László Attila fog most énekelni. És van itt nekünk még egy kívánságunk, amely szerint most éppen a mama főz. Üdvözlő, szeretnék kérni egy zenét a mamának. Vézsi Krisztián vagyok Söjtörről, és a mamának a kedvenc száma a Még egy éjszaka. Ha lehetne, nagyon megköszönném, ha lejátszanák. Imádja ezt a zenét, és most éppen főz. Hát akkor mamának csodás vasárnapot, jó főzőcskézést kívánunk. Hamarosan érkezik a sógorok. És lesz még Tamás Gábor is, mert hogy Messenger üzenetben írt nekünk Németh Sándor Lentiből. Kedves Tündi, a kívánság műsorban szeretnénk a feleségemmel, Zsuzsával együtt meghallgatni Tamás Gábor Csak a szívünkben nem száll az idő című számát. Köszönjük szépen, további szép napot kívánunk!

Már is folytatjuk a kívánság műsort, és rengetegen gondoltak erre a dalra, nem véletlen, hiszen egy Anélk napja enélkül, a sláger nélkül nem múlhat el. Jött üzenet sok helyről, Szentpéterfáról, Mózner Lajos írt nekünk, de az üzenet egy részét megtartom magunknak, a kérést mondom csak el. Kovács Kati Úgy szeretném meghálálni című dalát kérte tőlünk, ami egyébként az édesanyjához is szorosan köti. Az édesanyja Edith Szombathelyről és Mózner Lajos Szentpéterfáról kérte tőlünk ezt a dalt, mi pedig nagy-nagy

szeretettel fogjuk elküldeni, és reméljük, hogy ez a dal is végazt nyújt. De írta nekünk, és hallgat bennünket Rita is. Szép jó reggelt kívánok, bocsánat, menjünk sorban. Szép jó reggelt kívánok, a vasárnapi kívánság műsorban szeretném meghallgatni Gazdag Lajosné Valival, Édesanyámmal az Úgy szeretném meghálálni című dalt, anyák napja alkalmából, nagyon szépen köszönöm. További szép napot, üdvözlettel Szent Gotthárdról Gál Istvánné Vali küldte ezt az üzenetet. És ugyancsak erre a dalra gondolt Bogi is. Jó napot kívánok, szeretném a kívánság műsorban meghallgatni anyák napja alkalmából édesanyámmal együtt Kovács Katitól az Úgy szeretném meghálálni című zeneszámot. Köszönöm, hogy vagy nekem édesanyám. Nagyon szépen köszönöm hűséges hallgatóig. Bogi Győrből érkezett ez az üzenet. És ugyanez a dal fog érkezni, mégpedig Szentgyörgyvölgyre. A mai kívánság műsort hallgatják az ottani Szentgyörgyvölgyi otthon lakói, és természetesen a dolgozóik. Szilvia írt nekünk, és a kollégája nőivel, illetve az otthon lakóival együtt anyák napja alkalmából szeretnének egy dalt, úgyhogy nekik is Kovács Kati fog énekelni. Szép napot, jó munkát kíván, és minden édesanyának minden szépet és jót anyák napja alkalmából. Ez az üzenet tehát Szentgyörgyvöldről érkezett. És ugyancsak egy üzenet, de ez már egy Lord dal lesz. Szép jó reggelt kívánok minden édesanyának, nagymamának, küldeném a Lordtól a virágdalt. Bendegúz Iváncról, Iváncra és Kőszegre a mamáiknak is üdvözlettel és köszönettel szép vasárnapot kívánunk. Rita küldte az üzenetet, tehát Kovács Kati és aztán Lord virágdal.

És akkor ez az üzenet, és ez a dal, remélem, hogy eljutott Hévízre is. A nagymamámnak szeretnék zenét küldeni, anyák napja alkalmából Hévízről, Kovács Kati úgy szeretném meghálálni. Köszönöm, ha lejátszák, négy unokája küldi, az üzenetet pedig Fekete Jázmin írta nekünk. Reméljük, hogy célba ért így ez a kívánság is, kérés is. Viszont a Lorddala már is érkezik, jön a virágdal.

0: És akkor a kívánságműsor utolsó felvonása, van itt még néhány kérés. A következő dal érkezik, mégpedig Pintér Tibortól. Szép napot kívánok mindenkinek, szeretném meghallgatni a mai kívánságműsorban Pintér Tibortól a Mese című számot. Köszönöm szépen, Tündi Zalabogsáról küldte az üzenetet. Írt nekünk Dancsecs Andrásné is. Jó reggelt kívánok a mai reggeli kívánságműsorban. Az Apát István falván lévő Mónikával Van nekem egy rettentes szokásom című dalt szeretném meghallgatni közelgő névnapjára. Nagyon szépen köszönöm, szép napot kívánok. Így szól az üzenet, és van itt nekünk még egy Szécsi Pálunk is, és ezzel fogjuk lezárni a mai kívánság műsort. Remélem, hogy ez a kívánság is teljesíthető, mert hogy régóta hallgat bennünket Erzsi is Lentiben. Szép napot kívánok, Tünde, szeretném kérni Szécsi Páltól a Távol Légy című dalt. Köszönöm szépen, Erzsi voltam Lentiből. Ezek a kérések tehát még teljesülnek, és aztán zárjuk a kívánságműsort, de a délelőtt folytatódik, úgyhogy tartsanak velünk.
1: Csak az ért szeretem a mesét,

Emlékszel? Utolsó beszélgetésünket egy száguldó mentőautó szirénája szakította félbe. Megijedtem, mint mindig, ha valahol a sziréna felhangzik. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számodra nagyobb veszély nem jöhet, mint hogy elhagyjuk egymást. Azóta sem feledtem el azt a délutánt. Egymást átölelve álltunk az utca forgatagában, mintha soha többé nem akarnánk elválni egymástól. De én egy erőltetett mosollyal kibontakoztam a karjaitól, lágyan megcsókoltalak, és fölényes, könnyed hangon azt mondtam. Ne félj az elválástól. A távollét olyan, mint a szél. A kis tüzeket kioltja, a nagyokat fellobbantja. A nagyokat fellobbantja.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.
1: Kilenc óra 39 perc van, fél tíz múlt 9 perccel, ha így könnyebb. Benne vagyunk most már a vasárnap délelőttbe, és gyönyörűen emelkedett a hőmérséklet. 15-16 fokot mutatnak most már itt Lendván és környékén a hőmérők. Kifejezetten kellemes a délelőttünk, bár ahogy tegnap is, a reggelihez képest azért erősödött a szél. És az elmúlt két órát, hogyha hallgatták, akkor rengeteg anyák napi üzenet volt, rengeteg anyák napi dalocska, és lesz anyák napi rendezvény is ma, mégpedig délután 2 órakor Völgyi faluban a falu otthon előtt, ahova mindenkit szeretettel várnak. A műsorban fellépnek a völgyi falusi gyerekek, a helyi népdalkör és a Pünkösdi Rózsa citera zenekar, valamint a Cséphadarók népdalkör. Mindenkit szeretettel várnak a szervezők, egyébként az a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület és a Völgyi Falui Helyi Közösség. Délután 2 órakor anyáknapi rendezvény Völgyi Faluban, menjenek el!

3:10 múlt, éppen 3 perccel. A folytatásban a vasárnapi elmélkedés jelentkezik. Ezúttal Pete Polgár Máté Rédicsi plébános gondolatait hallják.

Kegyelem nektek és békesség atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól. Szeretettel köszöntöm Húsvét 5. vasárnapján, anyák napján, az édesanyák, nagymamák ünnepén kedves hallgatókat. Most hallgassuk meg Isten igéjét, az apostolok cselekedeteinek könyvének 9. fejezetét. Saul pedig az Úr tanítványai ellen fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba, a zsinagógához, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának követői, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény ragyogott fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szól hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte, ki vagy, Uram? Az így válaszolt. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl, de kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, kinyitotta szemét, de semmit nem látott, ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, és 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Ananiás, az Úr megszólította őt látomásában. Ananiás, ő így válaszolt, íme itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá, kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában a tarzuszi Sault, mert íme imádkozik. És látomásban látja, hogy egy Ananiás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Ananiás így válaszolt, Uram, sokaktól hallottam erről a férfiről, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr, menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye nevemet a népek és a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Ananiás pedig elment, bement abba a házba, rátette a kezét, és ezt mondta, testvérem Saul, az Úr az a Jézus, aki megjelent nekem az úton, amelyen jöttél, azért küldött engem, hogy újra láss és megtelj szent lélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott, aztán felkelt és megkeresztelkedett, majd miután evett, erőre kapott. Néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban, hogy Jézus az Isten fia. Szeretett testvéreim, miért üldözöl engem? Az Úr kérdése, aki él és feltámadott, aki győzött a halál és a bűn felett. Aki minket is újra élővé tesz, aki nekünk jobb és szebb életet ajándékozhat nap mint nap, ő az, aki kérdezi itt Sault. Nem vádol, nem támad, hanem ebben a kérdésben is meghív, miért üldözöl engem. A dűtől lihegő Sault kérdezi, aki azt hiszi, hogy jó szolgálatot tesz. Isten szava megszólítása, kijózanít a hamis valóságból, a torz élet felfogásból. Jézus Krisztus az Úr, aki azonosítja magát az üldözés szenvedő egyházával, aki az egyházat üldözi, Istent üldözi. Ennek a valósága bontakozik ki itt az igében. Vajon mi látjuk a jót az egyháztagokban? Vajon segítjük egymást, ahogy az első Krisztus követők olyan áldozatos lélekkel, szeretettel ezt tették? Ezt kérdezi tőlünk is itt a feltámadott Úr. Veszettek kifejezés jelent egy nagyon súlyos betegséget, a veszettséget. Egyúttal jelenti az elveszettséget, az eltűntséget, az elkallódottságot, a kiszolgáltatott állapotot. Cető Bernát László kitűnő regényéből film is készült Veszettek címmel. Egy történet szól néhány fiúról, akiket a világ már félig elveszettnek tartott.
Tarnád városában éltek, sokszor megverték őket, nem találták ezek a fiúk a helyüket az életbe. Nem voltak gonoszak, inkább éhesek voltak valamire, figyelemre, közösségre, tiszteletre. Szerettek volna tartozni valahová, szerettek volna valamilyen célt az életnek. És ekkor érkezik a történetben Ács János, az új fiatal rendőr kapitány, aki megadja ezt nekik, közösséget ad. Végre számítanak. De a közösség, amely befogadta őket, nem a szeretetre épült, hanem haragra, erőre. Közösségi házat kaptak, verekedni tanultak, éjszaka járőröztek. A fiúk azt hitték, rendet teremtenek, valójában eszközzé váltak mások kezében. A történet végén tragédia történik. Az a közösség, amely erőszakból született, végül a saját tagját pusztítja el. Mintha beteljesedne itt Jézus Krisztus szava, akik kardot ragadnak, kard által vesznek el. De a történet nem csak róluk szól, rólunk is. Mert ezek a fiúk nem gonosz fiúk voltak, hanem elveszett fiúk. Olyan fiúk, akiknek nem volt, aki megmutassa az utat. És ilyenkor a kérdés nem csak az, hogy miért tévednek el a fiatalok, hanem az is, hol van az a közösség, amely időben megszólítja őket. Mert ha az egyház nem ad otthont az elveszett fiaknak, lányoknak, akkor más közösségek fogják befogadni őket. És nem mindegy, hogy hova találnak. Jézus mondja, a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson, én azért jöttem, hogy életük legyen. Papköltönk Mécs László örök érvényűen fogalmazta meg. Én Isten szavának trombitája, s mint költő élő lelkiismeret, szétkürtölöm most minden égi tájra, hogy vannak züllött ifjú emberek, kikből nem lesz se szent, se honfi hős, s e fiúkért valaki felelős. Közös felelősségünk, hogy ne dütöl lihegő saulok, hanem szeretett himnuszt életükkel megvalló pálapostolok legyenek. Tehetünk azért, hogy ne dütöl lihegjünk, hanem szeretettől hevüljön a szívünk. Ezt kérjük a mai napon. Az első keresztényekről így számol be az Apostolok cselekedete könyv, ahol megjelentek, nagy öröm támadt a városban. Szól ez arról az örömről, erőről, szeretetről, figyelmességről, emberségről, ami Krisztus követői nyomán fakadt. Jelen voltak egymás életében, tisztelettel, segítőkészséggel, elfogadással éltek. Ez a jézusi lelkület kell, hogy átjárjon bennünket. Nagyon népszerű vígjáték sorozat volt a Jó barátok. Chandler, Joey, Rachel, Mónika és 6 fiatal városlakó történetét követhettük nyomon, akik lakásuk, munkahelyük és a sarki kávézó között élték a városi életüket. És egy idézetet hadd mondjak ebből a sorozatból. Mindenki csinál valamit. Mi meg csak itt ülünk. Ha meghalnék, az emberek onnan tudnák, hogy éltem, hogy itt maradt a nyomom ezen a fotelon. Csinálnunk kell valamit. Valami nagyot. Megszólal itt a városi élet hangja, de egyúttal a mindennapok emberi vágya, létezem, de nem érzem, hogy jelentősége lenne. A Biblia kétféle életről beszél, a biológiai létezésről a biosz, és ezzel szemben a minőségi élet a zoé. A fotel nyom ideiglenes, jelentéktelen eltűnik. Az Istentől kapott nyom, a szeretetben hagyott nyom, mások életében hagyott nyom, az értékes napok maradandó nyoma. Jézus tanítása után tudjuk, nem látványos dolgok jelentik a nagyot. Tulajdonképpen a sorozat szereplői is ezt találják meg a legvégén. Az igazi kincsek ezek, hűség a társhoz, ragaszkodás a jóhoz, szeretet a másik felé, megbocsátás, és egészítsük ki, csendes ragaszkodás az élő Istenhez. Maradandó élményt adni. Gary Chapman örökítette meg a történetet. Édesapa hitvesével és gyermekeivel elment téli pihenőre. Reggelre mínusz 13 fok és nagy hó esett le. Egy barlang, ahová mentek volna,
Nem mehettek, az autósokat elállták, három fiatal egyenruhás parkőr az odavezető úton. Térdig hóban átfagyva, közölték, hogy nem mehetnek be az időjárás miatt veszélyessé lett barlangba. Sokan háborogtak, dudáltak, káromkodtak az autókból. Az apa megköszönte a szolgálatot, és a B-terv szerint elmentek egy cukrászdába. Három csésze kávéval tértek vissza a fiatal átfagyott parkőrökhöz, és átadták nekik, akik nagyon örültek ennek. A gyermekek évek múlva is szívesen emlékeztek vissza erre a nyaralásra. Ez volt a legnagyobb élményük. Így mondták, az a kis kedvesség éppen annyi melegséget adott a mi életünkbe is, mint az övékbe. Ha szokásunká válik a kedvesség, nem csak a világot tesszük élhetőbb helyé, de a saját életünkbe is örömöt csempészünk. Jobb emberré válunk, és ez önmagában is jutalom. Mosolyogj, és a világ visszamosolyog rád. Ezért is imádkozzunk a mai napon így. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Te nem vagy, nem nagy tetteket vársz, hanem nyitott szívet. Taníts bennünket észrevenni a fázó embert, a fáradt lelket, a segítségre várót. Adj bátorságot az apró jóságra, és alázatot, hogy örömünket nem magunkba keressük, hanem abban, hogy adhatunk. Hadd legyen életünkben több kedvesség, figyelmesség, szeretet, mert mi is továbbadjuk azt, amit tőled kaptunk. Nyisd meg szívünket a reményre, az örömre, és a mai napon különösen is áld meg az édesanyákat, nagymamákat, a hölgyeket, és különösen is azokat, akik már a te örök országodba költöztek. Legyen áldás mindannyiunk életén. Amen.

0: Poénvadászat. Fejtörőjáték érdekes feladványokkal, értékes nyereményekért a Muravidéki Magyar Rádióban. Minden hónap első vasárnapján délelőtt 10 óra után. Játszanak velünk!
1: Elindult tehát a vasárnapi poénvadászat, a játékunk, amely ugye minden hónap első vasárnapján jelentkezik, ez most éppen anyák napjával esik. Egyben május 3-a van, és köszöntöm a játékosokat, meg minden hallgatót is. A mai feladvány, ha tudják, 26 betűs, tehát 26 feladványt kell majd megfejteni, és ezúttal úgy készüljenek, hogy az építkezéssel kapcsolatosak lesznek majd a feladványok. Ha természetesen megvan a megfejtés, akkor be kell keretezni, karikázni majd a megfelelő betűt, és ezeket a bekarikázott betűket, ha összeolvassák, akkor megkapják a mai feladványunkat. Azt követően lehet majd a megoldást elküldeni e-mailben, vagy akár messenger üzenetben, de természetesen telefonon is fogadjuk a hívásokat, és a helyesen válaszolók közül ezúttal is egy telefonáló vagy egy helyes megfejtő ajándékban részesül, ezúttal egy két főre szóló utalvány. Lesz a nyeremény, szauna belépővel, ebéddel, fürdési lehetőséggel, a nyeremény felajánlója a Lendvai Termál Resort, és június 30-áig érvényes ez a kupon. A nyeremény készpénzre nem váltható, és nem is cserélhető másra, tehát kérjük a hallgatókat, hogy olyanok játszanak a nyereményért, aki szeretné azt felhasználni is, tehát ezt az utalványt, és a lehetőséget így ne vegyék el másoktól. Tehát ezúttal egy komplett, egész napra szóló wellness programot lehet tőlünk elvinni, a felajánló Lendvai Termál Resort, két fő részére teljes belépő, szauna használattal és természetesen ebédelési lehetőséggel is. Ez a mai nyereményünk, ehhez játszaniuk kell, és helyesen hozni természetesen a megfejtést. Tolra papírra van szükség ezúttal is, úgyhogy készüljünk neki, keressenek tollat papírt, és ha ez megvan, akkor indulunk is a játékkal, de előtte jön még DJ Bobo.

Chihuahua. Poén. Vadászat. Hát akkor induljon a játék, és jöjjenek a mai feladványok. Ezúttal is Donner Tímea készítette önöknek az összeállítást, és hogy mit okoskodott ki, az mindjárt kiderül. Azt említettük, hogy építkezéssel kapcsolatos megoldásokat várunk, de remélem, hogy ezt érthető lesz mindenki számára. Gyorsan áthutattam, ez most nem lesz olyan nagyon nehéz. Első feladvány megfejtése. Az úttest mellett futó, burkolt vagy kiépített sáv, amelyet kifejezetten a gyalogos közlekedésre szánnak. Ötbetűs a keresett szó, tehát az út mellett fut, burkolva van, kiépítettság, kifejezetten a gyalogosok közlekedésére szolgál, ötbetűs a keresett szavunk. Második feladvány megfejtése a következő lesz, illetve a hozzávaló adalék, hogy könnyebb legyen a megfejtés. Építőiparban az egyik legalapvetőbb ömlesztett anyag, kavics és homok keveréke. Legalapvetőbb ömlesztett anyag, kavics és homok keveréke. Mi ez? Tehát építőipar

az épületek azon része, amely ugye az épületszerkezet teljes súlyát, az épület használatából származó plusz terheket közvetíti a talaj felé, de szerintem sokkal egyszerűbb, ha ezt mondjuk, hogy erre épülnek fel a házak, vagy bármilyen épület, négy betűs a keresett szavunk. Negyedik feladvány megfejtése, kettő vagy akár több sorban elültetett fasor az út mentén, amely párhuzamos egymással. Négy betűs a szó, tehát két vagy akár több sorban elültetett fasor az út mentén, amelyek párhuzamosak egymással, négy betűs a keresett szó. Ötödik feladvány, elsősorban agyagból formázott, szárított vagy égetett építkezéshez használt szilárd építőelem. Tehát agyagból formázzák, szárított vagy égetett építkezéshez használt szilárd építőelem, és öt betűs a keresett szó.

Ennyi kis pihenő után folytathatjuk. Remélem, 6. feladvány meghatározását mondom. Apró szemcsékre elmáldott kőzet, folyómedrekben, tengerparton, vagy tömegben lerakódott finom szemcséjű anyag. 5 betű, tehát apró szemcsékre elmáldott kőzet, folyómedrekben, tengerparton találkozunk leggyakrabban vele. 5 betűs a keresett szó. 7. feladvány. A vas felületi károsodása, a korrózió más szóval. 11 betűs a szó, tehát vas felületi károsodása, és a korróziót így hívjuk más szóval, 11 betűs a keresett szavunk. 8. feladvány. Fehér színű, mészkőből égetett anyag, amely vízzel keverve finom építőipari kötőanyag vagy festékanyag. Régen ezzel messzelték a házat. Ezzel szerintem nagyon sokat segítettem, tehát fehér színű, mészkőből égetett anyag, vízzel keverik, így fontos építőipari kötőanyag vagy festékanyag is. 4 betűs a szó. 9. feladvány. Sötét színű, nagy viszkozitású, ragadós, félig szilárd vagy folyékony anyag, amely főként a kőolaj finomítása során keletkezik. Vízben nem oldódik, kiváló vízszigetelő és ragasztó tulajdonságokkal bír. 7 betűs a szó, tehát sötét a színe, nagy viszkozitású, ragadós, félig szilárd vagy folyékony anyag, és a kőolaj finomítás során keletkezik elsősorban. 7 betűs a szó. 10. feladványunk megfejtése remélem könnyű lesz, mert hogy nagyon egyszerű a megfogalmazás. Egy tárgy keresztmetszete más szóval, tehát egy tárgy keresztmetszete más szóval, 6 betűs a keresett szavunk.

A 11. feladvány meghatározása jön, nyílászárókra szerelhető, függőlegesen mozgatható árnyékolás technikai eszköz. Szerintem ez könnyű. 6 betűs a szó, tehát nyílászárókra szerelik, függőlegesen mozgatható, és az árnyékolást biztosítja. 6 betűs a keresett szavunk. 12. feladvány meghatározása. Egy olyan hézag, amelyet az anyagtágulás miatt szükséges létrehozni. Mi ez? 9 betű. Tehát egy olyan hézag, amelyet az anyagtágulás miatt szükséges létrehozni. Mi ez? 9 betű. Nem mondom, hogy könnyű a szó, és talán nem is mindenkinek ismert, úgyhogy egy idegen szóra gondoljanak, hogyha erre a kifejezésre gondolnak. 13. feladvány jön. Építési vagy bontáskor keletkezett törmelék hulladék. 4 betűs a szó, tehát építési vagy bontáskor keletkezett törmelék hulladék, 4 betű. 14. feladványunk jön. Mi az a mesterséges építőanyag, amelynek összetevői a kavics,

A homok, a cement és a víz. Öt betű tehát. Kavics, homok, cement, víz. Ezt, hogy nevezzük ezt a mesterséges építőanyagot egy szóval, öt betű. 15. feladvány meghatározása. Építészeti elem, íves szerkezet, amelyet két pillér vagy fal között helyeznek el, és amelynek célja a terhelés áthidalása. Hat betű, tehát egy építészeti elem, íves a szerkezete, két pillér vagy fal között helyezik el, célja a terhelés áthidalása. Hat betűs a szó.

16. feladványra ugrunk, mondom az információkat. Olyan anyag, amelyben a homok, az iszap és az agyag nagyjából azonos mennyiségben fordul elő. Az emberiség egyik legrégebben használt építő anyaga hatbetű. Tehát egy olyan anyag, amelyben a homok, az iszap és az agyag nagyjából azonos mennyiségben fordul elő. Az emberiség egyik legrégebben használt építő anyaga hatbetű. 17. feladványunk, meglévő épület javítása, modernizálása, egy szóval 9 betű, hát ilyenkor tavasszal nagyon sokan ebbe belevágnak, tehát a meglévő épület javítgatása, modernizálása, egy szóval 9 betűs a keresett szavunk. Remélem jöhet a 18. feladvány, mondom a fontos információkat, egy olyan folyadékkal és egy légbuborékkal töltött enyhén ívelt üvegcső, amely a vízszintes vagy függőleges sík beállítására szolgál az építőiparban, a vízmérték más szóval. Tehát ez a legegyszerűbb. Hogy mondjuk a vízmértéket más szóval? 7 betű a keresett szavunk. 19. feladványunk jön. Olyan infrastruktúra, amely az esővíz és a felszíni vizek elvezetését szolgálja. Csatorna, árok, kanális más szóval. Tehát a csatornát, az árkot, a kanálist hogyan mondjuk más szóval? 11 betű. 20. feladványunk jön. A tiszta vasnál keményebb, erősebb és ellenállóbb anyag. A modern ipar és az építőipar alapanyaga. 4 betűs a szó. Tehát a tiszta vasnál keményebb, meg erősebb és ellenállóbb ez az anyag, a modern ipar és az építőipar egyik fontos alapanyaga, 4 betű.

21. feladványunk érkezik, a természetes plasztikus ásványi anyag, amelyből víz hozzáadásával gyúrható massza készíthető. Tehát egy természetes plasztikus ásványi anyag, amelyből víz hozzáadásával gyúrható massza készíthető ötbetű. Ezt használják egyébként a fazekasok is. 22. feladvány, finomra őrölt, szürke színű, hidraulikus építőipari kötőanyag, amely vízzel keverve kémiai reakcióba lép, tehát köt, majd megszilárdulva kőkeményé válik. 6 betűs a szó, tehát finomra őrölt, szürke színű, hidraulikus építőipari kötőanyag, amely vízzel keverve megköt, megszilárdulva pedig kőkeményé válik, 6 betű. 23. feladvány. Az építmény vagy annak egy részének olyan kár megelőzése, amely az eredeti állapotának visszaállítását szolgáló munkafolyamat. Tehát az építmény vagy annak egy részének olyan kár megelőzése, amely az eredeti állapotának a visszaállítását szolgáló munkafolyamat. 12 betű. 24. feladványunk meghatározása. Az építőiparban használt ideiglenes öntőforma, 5 betű. Tehát építőiparban használják, és ideiglenes öntőforma, 5 betű. 25. feladvány érkezik. Homok és oltott méz keverékéből készült kötőanyag, épülő falak tégláinak a megkötésére, illetve vakolására használják. A maltert hívjuk így más néven. Tehát mi a malter más néven? 7 betű. És az utolsó feladvány meghatározása jön. Valaminek az a része, amely felülről borítja, fedi, illetve lezárja. 4 betű. Tehát valaminek az a része, amely felülről borítja, fedi, lezárja. Minden háznak van ilyen. 4 betűs a keresett szavunk. Remélem, hogy sikerült megfejteni. Ha van még hiányosság, akkor gondolkodjanak egy picit, fussák át a megfejtéseket, és hogyha valamit nem úgy éreznek, akkor ugye tudjuk, hogy segítségül lehet hívni ma már az internetet, úgyhogy adunk néhány percet arra, hogy átnézzék, és aztán fogom mondani, hogy melyik megfejtésben melyik betű lesz a számunkra fontos, és azokat majd együtt bekarikázzuk, de előtte jön Baricz Gergő.

Poén. Vadászat. És akkor jön a mai játék könnyebbik részeit, már csak karikázgatni kell. Az első feladványunk ugye egy ötbetűs szó, és az első betűre van szükség. A másodikból a második betűt kell bekarikázni, a harmadikból szintén a második betűre lesz szükségünk, és ugyancsak a második betűt keressék ki a negyedik feladványból, míg az ötödikből az utolsó ötödik betűre lesz szükségünk. Haladjunk tovább, hatodik feladványnál tartunk, az utolsó betűre van szükség, a hetedik feladványból, ami egy viszonylag hosszú szó, 11 betűs, keressék ki a hatodik betűt, és azt kell bekarikázni. A nyolcadik feladványból a harmadik betűre lesz szükség, a kilencedik feladványomból az utolsó előtti hatodik betűt karikázzák be, a tizedikből pedig az utolsó betűre lesz szükség. Tizenegyedik feladványunk egy hatbetűs szó, a negyedik betűt kell most kikeresni. A tizenkettedikből az ötödik betűre van szükség, a tizenharmadik feladványból az utolsó betűt kell bekeretezni, bekarikázni. A tizennegyedik feladványunk, ami egy ötbetűs szó, annak a harmadik betűjére van szükségünk, a tizenötödik feladványunknak pedig a második betűjét kell bekarikázniuk.

0: 16. feladványnál tartunk. A harmadik betűre van szükség, a 17. feladványból az 5. betűre, a 18. az utolsó betűt karikázzák be, a 19. ami egy hosszú szó, a 4. betűt kell kikeresni, a 20. feladványból pedig az utolsó 4. betűt. És akkor jön az utolsó pár feladvány, a 21. feladványból az első betűre van szükségünk, a 22. az utolsó betűt kell bekarikázni, a 23. megint az első betűt, a 24. feladványból, ami az 5 betűs szó, az utolsó előtti 4. betűre van szükségünk, a 25. feladványból keressék ki a 2. betűt, karikázzák be, még a 26. utolsó feladvány, ami egy 4 betűs szó, az első betűre van szükség a helyes megfejtéshez és a mai feladványhoz. És akkor, ha jól fejtették meg, akkor egy értelmes szólásmondást kell kapniuk, amit ha úgy érzik, hogy tökéletes, akkor már is hívhatóak vagyunk, elküldhetik e-mailben vagy messenger üzenetben is, és ahogy már említettem, a nyeremény egy egynapos két főre szóló wellness program fürdőbelépővel, két fő részére szaunával és ebéddel, a felajánlója pedig a Lendvai Thermal Resort.
1: Poénvadászat. Fejtörőjáték érdekes feladványokkal, értékes nyereményekért a Muravidéki Magyar Rádióban. Minden hónap első vasárnapján délelőtt 10 óra után. Játszanak velünk!

3:41 múlt egy perccel, eddig vártuk a megfejtéseket, és számos jó megfejtést kaptunk. Azért szerintem ez a mai feladvány is feladta a leckét, úgyhogy fussunk át a megfejtéseken. Az első ugye így hangzott, az úttest mellett futó burkolt vagy kiépített sáv, ez ugye a járda. Az építőiparban az egyik legalapvetőbb ömlesztett anyag a sóder, az épületek azon része, amely az épület szerkezet teljes súlyát és a pluszterheket közvetíti a talaj felé, ez az alap. Kettő vagy több sorban elültetett fasor az út mentén, ez az allé. Elsősorban agyagból formázott, szárított vagy égetett szilárd építőelem, ez a tégla. Apró szemcsékre elmállott kőzet, ez a homok. A vas felületi károsodása ugye a rozsdásodás, a fehér színű mészkőből égetett anyag a mész, a sötét színű nagy viszkozitású ragadós, félig szilárd vagy folyékony anyag a bitumen, egy tárgy keresztmetszete, ez a profil, nyilázárokra szerelik árnyékolás technikai eszköz, ez a redőny, aztán egy olyan hézag, amelyet az anyagtágulás miatt szükséges létrehozni, ez a dilatáció. Építési vagy bontáskor keletkezett törmelék a sitt, a mesterséges építőanyag, ami ugye kavicsból, homokból, cementből, vízből tevődik össze, ez a beton. Építészeti elem, ami íves szerkezetű, ez a boltív. Aztán kerestünk egy anyagot, amelyben a homok, az iszap és az agyag nagyjából azonos mennyiségben fordul elő, és legrégebben ezt használta az emberiség építő anyagként, ez a vályog. Meglévő épületek javítása, modernizálása, ez a felújítás, egy olyan folyadékkal és légbuborékkal töltött üvegcső, amivel a vízszintes vagy függőleges sík beállítását szoktuk megnézni. Ugye ez a vízmérték, de más szóval ez a libella. Aztán itt vagyunk a következőnél, olyan infrastruktúra, amely az esővíz, a felszíni vizek elvezetését szolgálja, ez a vízelvezető. Tiszta, a vasnál keményebb, erősebb és ellenállóbb anyag, ez az acél. Természetes plasztikus ásványi anyag, amelyből víz hozzáadásával gyúrható massza készíthető, ez ugye az agyag. Aztán finomra őrölt szürke színű hidraulikus építőipari kötőanyag, hogyha vízzel keverjük, akkor megszilárdul, ez a cement. Építmény vagy annak egy részének a kár megelőzése, eredeti állapotnak a visszaállítása, ez az állagmegóvás. Az építőiparban használt ideiglenes öntőforma, ez a zsalu. Homok és oltott méz keverékéből készülő kötőanyag, ugye a habarcs, és akkor van még egy meghatározásunk, hogy valaminek a része, amely felülről borítja, fedi, lezárja, ez ugye a tető. És hogyha ezt mind jól megfejtették, akkor azt kellett megkapniuk, hogy jó lakás előtt tolja el a tálat. Hát volt olyan hallgató, aki visszakérdezett, hogy jó-e a megfejtés. Nem biztos, hogy sokan hallották ezt a szólásmondást, pedig megállja a helyét, és átvitt értelemben szokták egyébként használni. A másokkal való kapcsolatokban is ez a szólásmondás, hogy jó lakás előtt tolja el a tálat, akár a legszenvedélyesebb szerelmében is megáll félúton, saját lelkének telek határánál, és bevárja, még a másik odaér. Nem gázol át, nem akarja túlbirtokolni a másik lényt, ez az alapja minden tartós kapcsolatnak, mert akit bárminek a nevében túlbirtokolnak, az előbb-utóbb föllázad, viszont aki nem jön el a telek határig, az meg magányos maradhat. Ezért minden középen jó. Na hát ez a jó lakás előtt tolja el a tálat mondásnak a lényeget, de azért szokták arra is használni átvétt értelemben, hogy ez a mondat a mértékletességről, a bölcs önkontrollról és a csúcson való megállásról szól, azt sugallja, hogy ne várd meg, amíg a dolgok kellemetlenné válnak, hanem tudd, hogy mikor elég. És bizony ezt akár az étkezésben is nagyon tudjuk használni, a kevesebb néha több, például röviden így is mondhatnánk, van egy ilyen szólásmondásunk, jól lakás előtt tolja el a tálat, és ez volt a mai feladványunk helyes megfejtése. Érkezett is jó néhány,
helyes megfejtés, és természetesen van egy nyereményünk, amelyet említettem, hogy a Lendvai-tó Termál Resort ajánlott fel, és ez egy komplett kétfőre szóló, egésznapos belépő a fürdőbe, szauna használattal, és egy kellemes ebéd a tavernában, tehát ez egy komplett, nagyon jó májusban, illetve júniusban kihasználható lehetőség, két hónap áll a rendelkezésükre, most már itt van a jó idő, akár egy kinti napozással is össze lehet kötni valamelyik medenceparton, Lendva termálfürdője. Nagyon kellemes, úgyhogy mindjárt mondom is, hogy ki a szerencsés nyertes, mert hogy Robi kollégám segített a sorsolásban, ő nem tudja, hogy az egyes számok mögött milyen név szerepel, a kettes számot mondta, úgyhogy a szerencsés nyertesünk ezúttal Hosszú Hentz Vivien, aki Sárvárról és Messenger üzenetben küldte el a helyes megfejtést. Viviennek gratulálok, egy páros belépő tehát ide Lendvára a Termál Resortba, a fürdőbe, szauna használattal és egy kellemes ebéddel a taverna étteremben. Gratulálok a nyereményhez, legközelebb egy hónap múlva lesz lehetőség újra játszani velünk, legalábbis itt ebben a vasárnapi játékban, hiszen minden hónap első vasárnapján jelentkezik a poénvadászat. Ezúttal is Donner Tíme készítette az összeállítást. Önöknek köszönjük szépen a játékot, a közreműködést, és várjuk Önöket a folytatásban is. Immáron zenékkel Cserpes Laura érkezik a Twinner, itt lesz Eddy Grant, és hamarosan Zorán a Compact Discóval. 10:53 van.

0: Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.
1: Műsorunkban ezúttal a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet ciprusi Erasmus útjáról hallhatnak. A fiatalok nem csak a mediterrán sziget világát fedezték fel, hanem kulturális programokon és workshopokon is részt vettek, miközben új élményekkel és nemzetközi kapcsolatokkal gazdagodtak. A részletekről Bogár Pátrik és Kósa Doris beszélnek. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor.

0: a régió hangja.
1: 11 óra múlt 7 perccel, és ez a Muravidéki Magyar Rádió a régió hangja innen a lendvai stúdióból. Lendván már 22 fokot mutatnak a hőmérők, így a délelőtt folyamán, és ez akár lehet délután 25-26 fok is. Igazán nyárias napra készülhetünk, és ma ugye május 3-a Magyarországon és a magyar nyelv területen anyák napja. Nagyon sokan ma tartják, és én azt gondolom, hogy nagyon sok otthonban, a konyhában most éppen fő az étel, illat lengi be a lakást, és ízletes finomságok kerülnek majd délben az asztalra. Nyilván a főétel és a leves mellé desszert is érkezik, és ezt általában az anyukák vagy a nagymamák készítik. Így bár sokaknak a vasárnap a hét legnyugodtabb napja, akik a konyhában sütnek, főznek, ők nekik azért dolgosan telik a délelőtt nagy része. De azt gondolom, hogy ez a mai nap pont emiatt fontos, mert azokat ünnepeljük, akik a legfontosabbak az életünkben, az édesanyánkat. Úgyhogy ez a nap szóljon az anyukákról, a nagymamákról, akiknek a gondoskodása meg a szeretete meghálálhatatlan, de egy kedves ajándékkal kifejezhetjük a köszönetünket, egy kis figyelmességgel kimutathatjuk, hogy mennyire nagyon szeretjük őket. És ami igazán számít, azok a legegyszerűbb, legszebb pillanatok. Ugye, ha visszagondolunk, azért gyerekként a legtöbb mókában az anyukánk velünk volt, felnőttként ugyanúgy ott van velünk, és az örök biztonságot jelenti a számunkra, úgyhogy ma ne felejtsék el köszönteni az édesanyákat és a nagymamákat, és nem csak ma, hanem nap mint nap, mert ők ott vannak akkor is, ha sírunk, akkor is, ha nevetünk a rohanásban, a káoszban, és akkor is, amikor százszor hallják a nevüket, hogy anya, mert hogy ők mindig adnak, akkor is, amikor alig van energiájuk, és azt gondolom, hogy ezt nem lehet igazán visszahálálni, csak valóban megköszönni, és ez a nap pont erre szolgál. És egy nagyon szép gondolatot olvastam egy focistától, Casemirótól, aki egyébként a Manchester United védekező középpályása, de most már hivatalosan lehet tudni, hogy ugye a szezon végén távozik ettől a klubtól. Annak ellenére, hogy a szerződése lejár, azért még őt sokat fogjuk látni. Egy nagyon gólerős játékos, és hát világhírű, ráadásul ugye 2026-os világbajnokságon a brazil válogatottban kulcs szerepet is fog majd ő kapni, de ezen a mai napon is, mert hogy néhány órával ezelőtt nyilatkozta, amikor kérdezték az édesanyjával kapcsolatos dolgokról, Casemiro azt mondta, anyám házvezetőnőként dolgozott minden nap, miután apám otthagyta 3 éves koromban. Erre egyáltalán nem emlékszem. Amire viszont jól emlékszem, az az, hogy amikor megkaptam az első jelentős összeget a csapatomtól, egyenesen elmentem venni egy házat anyámnak, aki sokat szenvedett. Így próbáltam meghálálni az ő gondoskodását, hogy egyedül fölnevelt, és ma már ő ugye világhírű focista, és így módon hálálja vissza azt a fajta gondoskodást, amitől ő azt tudott lenni, aki ma egy világhírű játékos, akire sokan fölnéznek, és példaértékű, és ő meg fölnéz az anyukájára, aki minden áldozatot bevállalva, sima házvezetőnőként megadott neki mindent azért, hogy ezt az álmát valóra váltsa. Hát ezért jár dicséret és elismerés az édesanyáknak és a nagymamáknak is.

27 fokig melegszik fel a levegő, szerdától érkezik majd a változás, na de addig, holnap akár 28 fok is lehet, zavartalan napsütéssel, és kedden is még ez a tendencia lesz a jellemző. Kedd este jelennek meg a felhők, és szerda délutántól már csapadékosabbra fordul időjárásunk. Hőmérsékletben nem lesz olyan nagy visszaesés, 20 fokig, 18 fokig megy vissza majd két napra a levegő hőmérséklete, de még ez is mindenképpen az évszaknak megfelelő érték lesz, az esőre pedig nagy szükségünk van. Hogy mennyi érkezik, azt nehéz megjósolni, de elvileg a szerda csütörtök csapadékosabbnak ígérkezik, záporokkal, zivatarokkal, addig viszont élvezhetik a napsütést, ma már 5-ös erősségű UV-sugárzás van, holnap még erősebbre kell számítani, de hát kinézve az ablakon sehol még csak egy pamacs felhőt sem lehet látni, gyönyörű tiszta kék az ég, úgyhogy élvezzék ezt a csoda vasárnapot. Májusban, és hogyha kimennek, akkor nyilván a hangokat is hallják, és ez a mai vasárnap is beragyogja a tavaszt, mert hogy a május valahogy kicsit könnyedebbnek tűnik talán minden szempontból, hiszen jóval hosszabbak a nappalok, jóval melegebb a levegő, és ilyenkor talán egy új lendület is megszületik mindenkiben. Ez az a hónap, amikor újra kinyílunk a világ felé, egymás felé, és talán egy kicsit önmagunk felé is. Én nagyon szeretem ezt a hónapot, talán nem véletlen, személyes kötődés okán, de hát nézhetek itt a szemben ülő úriemberre is, aki majd mindjárt indítja a dalokat, úgyhogy mi szeretjük a májust, mert hogy ha belegondolunk, minthogy kicsit a zene is különlegesebben szólna ebben a hónapban, legalábbis ilyenkor különösen sokat tud adni egy jó zene, egy jó dal képes visszaadni azt az érzést, amit nehéz talán szavakba önteni, a szabadságot, a boldogságot, vagy akár az újrakezdésnek az izgalmát. Egy dallam, ami talán egy ilyen napsütéses sétán elkísérhet bennünket, vagy egy fáradtabb napon feldobja a kedvünket. Hát most olyan dalokat hoztam, amik könnyedek, inspirálóak, esetleg mosolyt csalnak az arcunkra, és tökéletesen beleillenek ebbe a májusi vasárnapi hangulatba. Hát van köztük jó sok magyar, néhány külföldi, de mindegyikben ott van az a bizonyos tavaszi érzés, és hát akár lehet ezekkel indítani a reggelt holnap, amikor hétfő lesz, meghallgatni útközben, és aztán mindjárt nyugodtabban kezdődik a nap, meg dinamikusabban is. Hogyha tavasz meg május, akkor a halott pénz nem maradhat ki, de érkezik egy könnyed, szerelmes, igazi napsütéses dallal a Bagosi Brothers Company. Itt lesz a Well Hello a rakparttal, ami már a nyárias hangulatot hozza, és azonnal jó kedvre derít bennünket. És hogyha külföldi dalokat nézünk, akkor van egy örök klasszikus, ami garantáltan feldobja a napunkat és hozza a napsütést, úgyhogy a Katrina and the Waves-el sétálunk egyet a napsütésben, de itt lesz majd a Kikötők Szekeres Adrientől és Gáspár Lacitól, és hoz egy remek dalt Rúzsa Magdi is, úgyhogy élvezzék a kellemes jó zenéket, és ezt a gyönyörű nyárias hangulatú vasárnapot, és egyben a Muravidéki Magyar Rádiót is. Most 2,5 perccel vagyunk, 11:42 után.

Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár.

Igen, ez a dal a szerelemről szólt, és a 2000-es évek egyik legnépszerűbb magyar duettje lett ez a dalocska, hiszen két énekes markánsan eltérő egyénisége, hangszíne erősítette, és érzelmi töblettel töltötte meg ezt a kis slágert. Ez volt a Kikötők, Szekeres Adrientől és Gáspár Lacitól. Hát ez a dal hozta, amit kellett, a lelki nyugalmat, az érzelmi biztonságot és a feltétel nélküli szeretetet. Úgyhogy ez mind benne volt a szövegben, meg a dallamba is. Ugye a kikötő azért azt tudjuk, hogy ebben az esetben metaforaként jelent meg, hiszen két személy vagy állapotot jelképezett, mert hogy néha úgy érezzük, hogy az életünk egy kicsit viharos, vagy bizonytalanabb, akkor van hova menekülnünk, hogy mindig legyen egy kikötő, egy biztos pont, egy egymásra találás, egy megnyugvás. Ezt hozta néhány percben ez a két előadó és ez a dalocska, és akinek ugyanilyen megnyugtató hangja van, és nagyon klassz dalai, ő nem más, mint Elton John, az angolok egyik büszkesége, és talán a legtöbb sláger megírója, megalkotója, ő érkezik most a Muravidéki Magyar Rádióban 11 óra 41 perckor. Gyönyörű az idő, már 23 fok van lentben, és ha rápillantok az országos helyzetképre, akkor hajnal óta ugyanazt látom, mindenütt derült napos az időjárás, és a hajnali viszonylag hűvös idő után most azért jóval kellemesebb már a hőmérséklet. Ugye hajnalban volt, ahol ilyen 2-3 fokot mutattak a hőmérők, hát nálunk is ilyen 5-6 fok volt, most viszont már jócskán 20 fok fölött vagyunk, Lendván 22 fok van, Muraszombatban 20 fokot mérnek, és Portorosban is csak 21 fok van most, de 23 fok van Novagoricán, és mindenütt lassan eléri a 20 fokot a hőmérő higanyszeletet. Alapvetően a napsütés lesz a jellemző, és a koranyáriasan meleg időjárás. A bátrabbak szerintem megpróbálkoznak a napozással is. Érdemes azt azért belekalkulálni, hogy fújdogál a szél, és néha erősebben is, mint ahogy azt szeretnénk, tehát ez egy picit azért hűti a levegőt, és ilyenkor nagyon könnyen meg lehet fázni, tehát szélvédett helyet keressenek, és azért óvatosan ezzel a hirtelen napra kifekszünk és napozunkkal. Lehet próbálkozni, de szépen fokozatosan, és a bőrvédelemről ne feledkezzenek el, hiszen most már az 5-ös szintet meghaladja az UV-sugárzás, ami bizony az érzékeny bőrűeket könnyen lepiríthatja, és szerintem senki sem úgy szeretné kezdeni a jövő hetet, hogy leégéssel és bőrápolással, úgyhogy óvatosan, de mindenképpen azt javaslom azért, hogy menjenek szabad levegőre, és töltsék a délutánt és a következő órákat ebéd után egy kis kintléttel, élvezik a gyönyörű időjárást és a pihenő napot, hiszen hétfőtől újra vissza kell térni a megszokott kerékvágásba. Ez a hét elég hosszú volt, legalábbis szabadságolás szempontjából, hiszen hétfőn ünnepnappal kezdtünk, aztán jött a péntek, a szombat, most itt vagyunk a vasárnapnál, szóval 4 nap ezen a héten nem is rossz a pihenésből, na de koncentrálni kell azért majd az előttünk álló feladatokra is, és a hamarosan 12 órától meg már az ebédre, úgyhogy gondolom már nagyon sokan éppen terítenek, és lassan készülődnek az asztalhoz ülni a családdal. És még egy utolsó lehetőség talán arra is van, aki elfelejtette volna, akár azt, hogy ma téma a napja van, vagy akár azt, hogy anyák napja, lehet még egy gyors bombont, csokoládét, vagy egy szálvirágot beszerezni, vásárolni, de akár a kertből is szedni. A lényeg az, hogy megköszöntsük azokat, akik fontosak a számunkra. Mi pedig önöket tiszteljük meg, most egy jó zenével jön Elton John.

0: van.
1: És ez a dal is nagyon ott van, Pál Dénes énekelt. 2016-ban jelent meg ez a lendületes, pozitív üzenetű dalocska a kitartásról, és természetesen a pillanat megéléséről. Hát remélem, hogy minden pillanatát élvezték ennek a mai délelőttnek, illetve reggelnek. Remélem, hogy úgy alakult ez a pár óra, ahogy tervezték, pihenősen, nyugodtan, ami egy vasárnaphoz mindenképpen dukál, mert a vasárnap a pihenőnapunk. Szerintem mi is délután vagy aktívan, vagy passzívan, de pihenni fogunk egy kicsit, csak azért, hogy aztán majd a hétfőt újabb lendülettel tudjuk kezdeni. Egyébként a mai reggelen is, ahogy tegnap, Torma Róbert volt a hangtechnikus, neki köszönöm a munkáját, a zenéket Horváth Robi válogatta, a felelőszerkesztő Pisznyák Attila, nevükben köszön el a műsorvezető Cseresnyi Tünde, és kíván önöknek további csodás vasárnapot. Ma akár 25 fok is lehet, Lendván már most 24 fok van, úgyhogy mi lehet, hogy még ezt a 25 fokot is átlépjük egy picit. Kifejezetten nyárias időt kapunk, és aztán pár nap múlva megjönnek majd a záporok, zivatarok, na de addig élvezzék ezt a csoda időjárást, és a Muravidéki Magyar Rádió műsorát is. A következő 7 órában Kovács Sándor várja önöket, és lesz segítőtársa is természetesen Lebár Teodor személyében. Nincs olyan nagyon messze déli 12 óra, egy dalocska még belefér, és ez a dal a szavakról szól, úgyhogy jó néhány mondat, meg szó belekerül majd a délutánba is. Mi eddig voltunk önökkel, köszönjük szépen a figyelmet, további csodás vasárnapot kívánunk, viszont hallásra!

Jó napot kívánunk, vasárnap van, és május 3-a, 12 óra 6 perc most a pontos idő, ez pedig ugye a Muravidéki Magyar Rádió. És örülünk, hogy velünk tartanak. Ha megvolt már a vasárnapi ebéd, akkor mindenképp jó pihenést kívánunk, ha pedig most következik vagy zajlik, akkor mindenképp jó étvágyat. Egyébként pedig ma, tehát május 3-án Tímea és Irma névnapot ünneplünk. A tíme a Jókai Mór írói névalkotása az Aranyember című regényben. Valószínűleg a görög Eutumia névből származik, aminek jelentése jó, illetve tisztelet. Az Irma az Irm kezdetű germán női nevek német eredetű rövidülése. Alak változataival az Irma és a német Erma névvel együtt Ermin Irmin germán isten nevéből származik. Jelentése Irmin istenség. Más magyarázat szerint a germán Hermion néptörzs nevéből való. Tímeák, Irmák, mindenképpen boldog névnapot kívánunk, de boldog névnapot kívánhatunk a Fülöpöknek, Violáknak, Antóniáknak, Timótoknak, Sándoroknak, Jakaboknak és Mauráknak is, ha ezen a napon ünneplik a névnapjukat. Úgyhogy névnaposok boldog névnapot, születésnaposoknak pedig boldog születésnapot kívánunk. És akkor nézzük meg azt is, hogy ki a délutáni csapat. Levárta Adol lesz a hangtechnikus, a zenéket Horváth Robi válogatta. Szabó Leszli érkezik. Nem vagy egyedül.

Nem vagy egyedül, Szabó Lezri szólt itt a Moravidéki Magyar Rádióban, és hát ugye Magyarországon ma anyák napja van, amikor ugye az édesanyákat, nagymamákat kell és lehet köszönteni szeretettel és hálával, ugye. Na érdekesség, hogy például Szlovéniában március 25-én van ugye az anyák napja, gyümölcsoltó boldogasszony napján, például az Egyesült Államokban és sok más országban május 2. vasárnapján ünneplik. Az Egyesült Királyságban pedig a nagybőjthöz kötődő Mothering Sunday alkalmával ünnepelnek. Tehát ugye itt azért változik, de minden esetre Magyarországon tehát ma van ugye anyák napja, úgyhogy anyáknak, nagymamáknak akkor innen is gratulálunk a stúdióból, és hát szép napot kívánunk. Meg hát egyébként amúgy mindenkinek is. Amúgy van ma még egy nap, méghozzá Nemzetközi Sajtószabadság napja, erről is majd még hallanak a mai délután folyamán. Úgyhogy számítunk a figyelmükre. Jó rádiózást, 12 óra 11 perc a pontos idő.

Na Gary Elével is, tehát akkor itt volt velünk, és a My Chico Latino című dalát hallhattuk ugye a Moravidéki Magyar Rádióban. 12 óra 17 perc a pontos idő, és hát ugye említettük, ugye Nemzetközi Sajtószabadság napja van, erről majd egyébként akkor ugye a Terepjáróban is hallhatnak. Ugye 1991. május 3-án tették közzé a Windhoek nyilatkozatot, amelyben az afrikai népeknek a független sajtóhoz való jogát fogalmazták meg. Az ENSZ ekkor ezt a napot nyilvánította a Nemzetközi Sajtószabadság napjává. Ezen a napon világszerte megemlékeznek azokról az újságírókról, akiket munkavégzésük közben gyilkoltak meg. A sajtószabadságot először a Francia Emberi és Polgári Jogok Egyetemes nyilatkozatában deklarálták, állampolgári jogként az 1791-es évi francia alkotmány rögzítette, azután került be más országok alkotmányába. No, tehát Nemzetközi Sajtószabadság napja is akkor ugye ma van. Engelbert érkezik még hozzá The Last Waltz című dalával.

Na, Engelbertet hallhattuk, tehát is a The Last Waltz című dalában. 8 perc múlva pedig, bő 8 perc múlva fél egy lesz. Fél egykor pedig akkor szóba teszem el és várjuk Önöket. Addig pedig akkor szóljon egy kis zene egy a vasárnapi délutánhoz, úgyhogy jó rádiózást, és akkor várjuk majd Önöket szóba teszem el.

0: 12 óra 30 perc van, és vasárnap. Vasárnap 12 óra 30 perckor pedig mindig a szóvá teszem jelentkezik, és ez így van ma is. És aki ma szóvá tesz, az Cigány Szilvia.
1: Szóvá teszem.
2: Jó napot kívánok a szóvá teszem hallgatóinak. A minap kötetlen szórakozás részeként mutatott egy ismerősöm egy 1955-ből származó újságcikk fotót. Arról szólt, milyen az ideális feleség. Türelmes, engedékeny, mindent elnéző. Pontos utasításokkal arról is, hogyan viselkedjen, amikor a férj illuminált állapotban ér haza egy társasági összejövetelről, hogyan reagáljon, ha döntést kell hozni, vagy ha neki nincs jó kedve, de a férjének igen. Először azt hittem, viccnek szánta. Aztán kiderült, hogy számára ma, több mint 70 évvel később is ez jelenti a normális házastársi viszonyt. Ledöbbentem és elgondolkodtam. Nem sokkal azelőtt hallottam egy viszonylag új jelenségről, az úgynevezett manoszféráról. Ez a világhálón szerveződő férfi közösségek gyűjtő neve. Elsőre akár pozitív térnek is tűnhet, ahol férfiak beszélgetnek, tapasztalatot cserélnek, kapaszkodókat keresnek. A valóság azonban sokkal ellentmondásosabb. Vannak támogató közösségek is, de sok helyen erős a csalódottság, a dű, és nem ritkán a nők felé irányuló ellenérzés. Van ebben valami ismerős, mintha a régi merev szerep elvárások, mint az 1955-ös cikk világa, és a mai bizonytalanság között húzódna egy láthatatlan szál. Akkor a nőktől várták el az alkalmazkodást, ma pedig egyes férfiak érzik úgy, hogy elveszítették a kapaszkodókat. A világ közben átalakult, a nők önállóbbak, függetlenebbek, más elvárásokkal élnek a kapcsolatokban és az életben. Ez önmagában előrelépés, de nem mindenki tudott vele együtt változni. A manoszféra nem szervezett, inkább digitális tér, ahol férfiak próbálják értelmezni a modern világot, gyakran kimondva azt, amit máshol nehéz. A magányt, a visszautasítást, a párkapcsolati bizonytalanságokat, és azt az érzést, hogy valami megváltozott, és nem tudják követni. A különböző kérdések köré tömörülő csoportoknak közös az identitás keresése. Mit jelent ma férfinak lenni? Mi ad értéket, mi ad biztonságot, és miért van szükség arra, hogy egyes férfiak az online térben egymást erősítve gyakran a nőkkel szembeni elégedetlenségen keresztül határozzák meg önmagukat? A válasz nem egyszerű, de köze van a bizonytalansághoz, a kapaszkodók hiányához és ahhoz, hogy sokszor nincs tér ezeknek a kérdéseknek a kimondására. Az internet viszont azonnali visszajelzést ad. A probléma ott kezdődik, amikor az összetartozás a hibáztatásra épül, és a nők egy homogén másikká válnak, akire minden csalódás rávetíthető. Pedig a történet emberibb ennél. Több benne a félelem, mint a rossz indulat, csak hogy az online tér nem a finomságot, hanem a szélsőségeket erősíti. Marad a kérdés, hogyan lehetne másképp beszélni férfi szerepről, önértékelésről és kapcsolatokról úgy, hogy ne legyen szükség ellenségképekre. Talán úgy, hogy nem a múlt mintáit próbáljuk visszahozni, és nem a cinikus leegyszerűsítésekbe kapaszkodunk, hanem elfogadjuk. A világ megváltozott, és vele együtt nekünk is változnunk kell. Nem gyengébbé, hanem tudatosabbá. Mert végső soron nem az a kérdés, kihez képest kell bizonyítani, hanem az, lehet-e úgy élni, hogy nem valaki ellenében, hanem valami mellett határozzuk meg önmagunkat.
3: Az elhangzottak a szerző véleményét tükrözik, és nem minden esetben egyeznek a szerkesztőség álláspontjával.
1: Muravidéki Magyar Rádió.

Hát, ugye említettük, már azért még néhány mondatot szóljunk róla. Magyarországon ugye anyák napja van, és hát Magyarországon május első vasárnapja az. Az ókori Görögországban már ünnepelték Reát, az istenek anyját. Ez fűződik az első olyan alkalom, amikor az anyaságról megemlékeztek. Angliában 1600-as években a svédot követő negyedik vasárnap ünnepelték Máriát, Jézus anyját, és ezzel együtt az édesanyákat is. Akik távol dolgoztak, szabad napot kaptak, hogy hazalátogathassanak édesanyjukhoz. Az Egyesült Államokban először 1872-ben ünnepelték meg Bostonban az anyák napját. 1907-ben a Philadelphia Anna M. Jervis próbálta az anyák napját nemzeti ünnepi nyilvánítatni, május második vasárnapjára tűzte ki egyébként elhunyt édesanyja emlékére. Az ünnep népszerű lett, amikor a virág és ajándékkereskedők kezdték reklámozni. Amikor Jervisben tudatosult, hogy az általa indított anyák fesztiválja mennyire előzletesedik, minden eszközzel megpróbálta ezt megakadályozni. Tüntetést rendezett, tiltakozott, még azt is kijelentette, hogy megbánta, hogy elindította a kezdeményezést. 85 éves korában egyedül hunyt el, anélkül, hogy valaha is megtapasztalhatta volna az anyaság érzését. Az egész életét az anyák napjára áldozta. Először Woodrow Wilson amerikai elnök tette hivatalos ünnepé. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet a májusi Mária tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskola ünnepélyek közé az anyák napját. Az ünnepet mai napig különböző időpontokban tartják világszerte, főleg májusban, gyakran kapcsolódik a helyi mondakörhöz, vallásokhoz is, és hát ugye, hogy mikor, hol ünneplik, arról már szóltunk is Szlovéniában, például ugye március 25-e az anyák napja. 12:45 pontos idő, és érkezik Gareth Gates.

12 óra 49 perc már a pontos idő, és hamarosan majd ugye 13 órakor várjuk Önöket a terápiáról, benne pedig lesz két téma is. És hogy miről lesz szó? Hát hallhatnak majd egy összeállítást arról, hogy május 3. ugye a sajtószabadság világnapja, tehát ezzel is foglalkozni fogunk, illetve szólunk majd arról is, hogy sürgős orvosi beavatkozás szükségesség esetén ugye a 112-es hívószámon a maribori központ jelentkezik, és onnan irányítják a betegellátás megszervezését. No, a részletek pedig akkor jönnek a terápiáróban, úgyhogy várjuk Önöket 13 órakor terápiáró két témával.

0: A Muravidék hullámhosszas. MMR.
1: Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 91. életévében elhunyt Csondor Marietta pincéről. Temetése május 4-én hétfőn 15 órakor lesz a pincei temetőben. Hamvait aznap 13 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 91. életévében elhunyt Csondor Marietta pincéről. Temetése május 4-én hétfőn 15 órakor lesz a pincei temetőben. Hamvait aznap 13 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régióban az első.
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Május 3-a van, vasárnap is következik a terepjáró a Muravidéki Magyar Rádióban, benne pedig ma két téma várja önöket, úgyhogy számítunk a figyelmükre. Itt az első témánk. Május 3-a a sajtószabadság világnapja, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy felhívja a figyelmet a független, szabad és sokszínű média alapvető szerepére a demokratikus társadalmakban. Ez a nap emlékeztet arra, hogy a sajtó nem csupán információt közvetít, hanem ellenőrzi a hatalmat, teret ad a különböző véleményeknek és hozzájárul a közéleti párbeszédhez. Gerebis Bettina összeállítása.
3: 1993 óta ünnepeljük a sajtószabadság világnapját. Az ENSZ közgyűlése ebben az évben kiáltotta ki május 3-át hivatalosan a média szabadság napjává. Ez a nap arra emlékeztet bennünket, hogy a szabad sajtó nem magától értetődő, hanem olyan érték, amelyet folyamatosan védeni kell. 2026-ban a sajtószabadság fogalma összetettebb, mint valaha. 2026-ban a sajtószabadság már nem csak azt jelenti, hogy az újságírók cenzúra nélkül dolgozhatnak, hanem azt is, hogy képesek ellenállni a politikai, gazdasági és technológiai nyomásnak. Hogy a hagyományos médiát egyre inkább kiszorító digitális térben is képesek hiteles információkat átadni. A sajtószabadság 2026-ban azt jelenti, hogy még mindig léteznek független, fenntartható médiumok, és az emberek hozzáférnek megbízható, ellenőrzött hírekhez. Anya Intihar, a Szlovén Újságírók Egyesületének igazgatósági tagja osztotta meg gondolatait a sajtószabadság világnapja kapcsán. Kifejtette, az újságírás lassú küzdelem a szakmai integritás megőrzéséért. Szlovéniában romlik a média szabadság helyzete, nő az elbocsátások száma, bizonytalanok a munkakörülmények, erősödnek a politikai és gazdasági nyomások, miközben a hatalom gyakran nem tartja be a sajtószabadsággal kapcsolatos ígéreteit. Hangsúlyozza, hogy bár a helyzet nehéz, a minőségi újságírás elengedhetetlen a demokrácia működéséhez. A média örök feladata a visszaélések feltárása és a hatalom ellenőrzése. De ehhez az újságíróknak is felelősséget kell vállalniuk. Hitelesen, alaposan és etikusan kell dolgozniuk. Most még inkább, mint valaha. Hiszen a közösségi média és a mesterséges intelligencia térnyerése veszélyezteti a megbízható tájékoztatást. Ha a társadalom hagyja, hogy a valódi újságírást felváltsák ezek, a demokrácia súlyos gyengüléséhez vezethet. 2026-ban a sajtószabadság fenntartása mind az újságírók, mind a médiafogyasztók felelőssége. Az újságíró feladata továbbra is a független, etikus és több forrásból ellenőrzött tájékoztatás, a különböző nyomások elleni ellenállás, valamint a pontosság és a közérdek előtérbe helyezése. A fogyasztó feladata pedig tudatosan, megbízható forrásokból tájékozódni, támogatni a minőségi médiát, kiszűrni az ellenőrizetlen tartalmakat, valamint kritikusan gondolkodni.
2: Május 6-ától a Lendvai Egészségház Közintézet sürgősségi mentőegységének riasztása és kizárólag a maribori egészségügyi diszpécser szolgálaton és a 112-es hívószámon keresztül történik. A hívókat arra kérik, hogy a hívásfogadóval folytatott beszélgetés során maradjanak nyugodtak és válaszoljanak a kérdésekre. Ez a helyes eljárás ahhoz, hogy a diszpécser szolgálat a legmegfelelőbb és legközelebbi mentőegységet tudja riasztani. Bővebb információkat hallanak a Lendvai Egészségház sürgősségi ellátás ápolási vezetőjétől. Szomi Lárszot, Cigán Szilvia kérdezte.
4: Szlovéniában néhány évvel ezelőtt egységesítették a segélyhívó dispatcher szolgálatot. Folyamatosan kapcsolódtak az egészségügyi intézmények a szolgálathoz, és jövő héten, tehát május 6-án a Lendvai Egészségház is csatlakozik. Miről van szó? Miért fontos ez a dispatcher szolgálat? Szomi Lársz.
5: A dispatcher szolgálat Szlovéniában 2018-ban alakult. Két központban működik, Mariborban és Ljubljanában, és azóta az ország területén a sürgősségi orvosi ellátási szolgálatok kapcsolódnak ebbe a központba. Ez azért fontos, mert most a hívást nem többet mi fogadjuk, mint eddig, tehát a minden egészségház a saját területről fogadta a hívást, hanem a hívást Mariborban fogadják, így az egész országban biztosított az egyenlő hozzáférés az sürgősségi ellátáshoz. Vannak nekük protokollok, miszerint ők cselekednek, bizonyos kérdéseket feltesznek, és ez alapján akkor ők prioritizálják a hívásokat, és ami nagyon fontos az is, hogy a legközelebbi egységet és a legmegfelelőbb egységet fogják riasztani, tehát nem 100% biztos, hogy mindig mi fogunk menni a saját területünkre, hanem a legközelebbi egység. Vagy mondjuk rá, ha például mi foglaltak vagyunk, akkor a szomszédos egység is, és így tovább. Ebből a szempontból is ezt fontosnak tartjuk, hogy ez így központosítva van.
4: Amikor valaki felhívja a 112-es számot, mire kell neki odafigyelni, mire kell számítani?
5: Amikor felhívja a 112-es számot, akkor a mentés irányítót kapja meg, vagyis a dispatchert, és az feltesz neki majd bizonyos kérdéseket. Nagyon fontos, hogy ezekre a kérdésekre próbál higgadtan felelni, hiszen így fog kapni megfelelő segítséget. Fontos kihangsúlyozni azt is, hogy a diszpécser a vonalban fog maradni sürgős esetekben, és utasításokkal fogja instruálni, hogy mi a teendő a betegnél vagy a sérültnél. Ez is mondjuk nagyon fontos, mert erre eddig nem volt lehetőség, mivel mi fogadtuk a hívást, és bizonyos pontba a hívást le kellett tennünk, és ki kellett mennünk a terepre. Ez most biztosítva lesz, hogy ameddig mi nem érünk ki, addig a diszpécser a vonalban marad.
4: Mikor hívható a 112-es, és mikor kell például bemenni mégis a sürgősségi betegellátó központba, amely továbbra is működni fog a Lendvai Egészségházban?
5: Igen, a 112-es telefonszámot minden sürgős esetben kell hívni, tehát mondjuk eszméletvesztés, vagy légzés leállás esetén erős mellkasi fájdalmat, ha érez valaki, fulladás, vagy valami allergiás reakció, súlyosabb allergiás reakció, epilepsziás roham, lázgörcsök, balesetek, sérülések, vérzések is ilyen esetben, vagy ha valaki mondjuk mozgásképtelenség miatt, vagy pedig hirtelen fellépő betegség miatt nem tudja felkeresni a házi orvosát, akkor is a 112-t tárcsázza.
4: Az egyik gond ez idáig az volt, hogy nem találtak megfelelő diszpécsereket a mi területünkre vonatkozólag a nyelv miatt. Most ez megoldódott?
5: Igen, ezt most megoldottuk, úgyhogy ez most biztosítva lesz. Itt majd besegítünk nekik, úgyhogy biztosítva lesz a magyar nyelv is.
4: Ez azt jelenti, hogy aki rászorul és hívja a 112-est, beszélhet a diszpécserrel szlovénul vagy magyarul?
5: Igen, pontosan.
3: Nyilatkozta rádiónknak Szomi Lársz, a Lendvai Egészségház sürgősségi ellátás ápolási vezetője.
2: Vasárnap van, május 3-a, és a terepjárót hallhatták a Muravidéki Magyar Rádióban. Megtalálják őket a honlapunkon is, mmr.si. Továbbra is jó rádiózást kívánunk!
1: MMR.

Viharveszély miatt 3 órával előre hozták, mi időnk szerint 19 órára a vasárnapi Forma 1-es Miami nagydíj rajtját jelentették be a viadal szervezői, írja a Nemzeti Sport. A döntést a rendezők a Nemzetközi Szövetséggel folytatott megbeszélésekkel követően hozták meg a szombati időmérő után. A közlemény szerint a lehető legkevesebb fennakadást szeretnék a futam lebonyolításában, szeretnék, hogy a nagy díjat a legjobb körülmények között lehessen befejezni. A versenyzők, a szurkolók, a csapatok és a személyzet biztonsága a legfontosabb. Így aztán a futam mi időnk szerint nem 22, hanem 19 órakor rajtol. Az időmérőn 9. helyen záró francia Isaac Hadjar autójának padlózata az átvizsgálások alapján szabálytalan volt, ezért várhatóan csak a box utcában rajtolhat. Erről a rajt előtt 6 órával döntenek majd. No, egyébként pedig akkor a sprint versenyt, ugye Norris nyerte, Piastri lett a második, Leclerc pedig a harmadik, az időmérőn pedig leggyorsabb Antonelli volt. Tehát a verseny 19 órakor kezdődik. Úgyhogy nem 22-kor, hanem 19 órakor Forma 1-es rajongóknak akkor itt ez az információ. Mi pedig zenével folytatjuk, szép vasárnapot mindenkinek!

13 óra 40 perc, pontos idő vasárnap van, május 3-a, és ugye ez volt az Édenkert is, Bébi Gabit hallhattuk. Soltész Rezső érkezik mindjárt a szerencsejátékkal, na utána pedig akkor jön Szabó Gyula, és az Ökopercek ismétlését hallhatjuk.

0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
1: Előző adásunkban már foglalkoztunk a tavaszi nagytakarítással, és többek között arról is szó volt, miért fontos a nagytakarítás szellőztetéssel kezdeni, és hogy az ecet, a szódabikarbóna, meg a mosószóda a legtöbb felületen megállja a helyét. Ma folytatjuk ezt a témát, de most azokra a területekre fókuszálunk, amelyekre ilyenkor sokan nem is gondolnak. Pedig éppen ezek azok a helyek, ahol a tél leginkább nyomot hagy. Üdvözlöm Önöket! Szabó Gyula, zöld életmód tanácsadó vagyok. Ez itt az Ökopercek. Kezdjük a legegyszerűbb, legősibb megoldással, és az egyik leghatékonyabbal. A párnák, dunnák, takarók tele vannak a tél folyamán felhalmozódott nedvességgel, penészspórákkal és atkákkal. Vegyszeres kezelés helyett egyszerűen rakjuk ki őket a napra. Egy szeles, napos tavaszi nap többet tesz értük, mint bármilyen illatosító spré. Az ultraibolya sugárzás természetes módon pusztítja el a kórokozókat, a szél kiszellőzteti a nedvességet. Már 2-3 óra is érezhető különbséget jelent. Nagyanyáink ezt ösztönösen tudták, csak mi elfelejtettük. Ugyanez igaz az ágymatracra is. Ha lehet, forgassuk meg, szellőztessük. Ha a matracnak szaga van, vagy felfrissítésre szorul, szórjunk rá bőségesen szódabikarbónát. Hagyjuk rajta 1-2 órát, vagy ha tehetjük egy egész éjszakát, majd porszívózzuk fel alaposan. A szódabikarbóna semlegesíti a szagokat és felszívja a nedvességet. Ha illóolajat is teszünk hozzá, néhány csepp levendulát vagy teafát, természetes, friss illatot kapunk. Ráadásul a teafa baktériumölő hatású is. A szőnyegek télen sokat kapnak. Por, sár, nedvesség, mind beleül a szálakba. A boltokban kapható vegyszeres habosítók helyett itt is a szódabikarbóna a barátunk. Szórjuk rá bőségesen, hagyjuk hatni legalább fél-egy órát, majd porszívózzuk fel. Ha illatosítani is szeretnénk, cseppentsünk pár csepp illóolajat a szódabikarbónába. Az eredmény meglepő, és egyetlen gram vegyszert sem kellett a lefolyóba öntenünk. Tavasszal sokan átrendeznek, leporolnak, és ilyenkor kerülnek elő a bútorápoló sprék. Ezek helyett érdemes kipróbálni a természetes alternatívát. A fa felületek ápolásához kiváló a lenolaj vagy a méhviasz. Ezek tartós védelmet adnak. De ha épp nincs kéznél, egy egyszerű házi keverék is megoldja a dolgot. 2 rész olívaolaj és 1 rész citromlé. A citromlé megtisztítja a felületet, az olívaolaj pedig fényt és védelmet ad. Rendszeresen használva szépen tartja a fát. Egy kevés lenolajat vigyünk fel puha rongyal, hagyjuk felszívódni, majd töröljük át. Nincs benne semmilyen vegyi anyag, és a bútor évekig hálás lesz érte. A lakkozott vagy festett bútor felületekhez elég az enyhén nedves, jól kicsavart mikroszálas kendő. Semmi több. A legtöbb foltot ez is leveszi vegyszeres bútorápoló nélkül. A tavaszi nagytakarítás során a gépekről is érdemes megemlékezni. Ezekre a legtöbben nem gondolnak, pedig meghálálja magát. A mosógép dobját például évente egyszer érdemes alaposan átmosni. Szórjunk a dobba 2-3 evőkanál szódabikarbónát, az öblítőrekeszbe tegyünk 1,5 deci ecetet, és futtassuk végig egy 60 fokos programon üresen. Nem csak a dob, hanem a tömlők is megtisztulnak, és a kellemetlen mosógépszag is eltűnik. Egyszerű, olcsó, és vegyszer sem kerül belőle a vízrendszerbe. A hűtő belsejét ecetes vízzel töröljük ki, ugyanolyan arányban, mint a konyhai felületeknél. Ha szaga van a hűtőnek, tegyünk bele egy kis tálkában szódabikarbónát. Folyamatosan szívja magába majd a szagokat. A hűtő hátsó rácsát pedig porszívózzuk le. Ez talán a legtöbbet elfelejtett tavaszi teendő. A rárakódott por miatt a gép nehezebben hűt, több energiát fogyaszt. Pár perc és egy évre meg van oldva. Az is számít, milyen törlőkendőt használunk. A nedves törlőkendők kényelmes, de pazarló megoldások. Egyszer használatosak, szinte mind műanyag szálból készülnek, és a csomagolásukat is rögtön a szemétbe kell dobjuk. Cseréljük le őket régi pamutpólóból vágott rongyokra, vagy mikroszálas kendőkre, amelyek mosógépben moshatók és évekig tartanak. Tavasszal, amikor úgyis mindent átnézünk, jó alkalom ez a váltásra. A fugák, sarkok, nehezen elérhető helyek tisztításához pedig tartsunk meg egy régi fogkefét. Tökéletesen elvégzi a munkát ott, ahol semmilyen rony nem fér be. És persze ingyen van. Ilyenkor sokan szembesülnek a felgyülemlett félig teli vegyszeres flakonokkal. Ott áll a polcon háromféle ablaktisztító, kétfajta súroló, egy lejárt dátumú fertőtlenítő. A kísértés nagy, hogy most felhasználjuk a maradékot. Csak hogy a különböző vegyszereket összekeverni komolyan veszélyes lehet. Sokan nem tudják például, hogy a klóros szer és az ecet mérgező klórgázt szabadít fel. Tehát, ha vegyszeres felületet ecettel törlünk le utána, az már önmagában problémás lehet. A felesleges, elavult vegyszereket ne öntsük a lefolyóba, és ne dobjuk a szemétbe. A legtöbb önkormányzat üzemeltet veszélyes hulladék leadó helyet, hulladékudvart. Érdemes ezeket felkeresni. A tavaszi nagytakarítás tehát nem az erős vegyszerekről kellene, hogy szóljon, hanem a megújulásról, ahogy a természet is megújul körülöttünk. Rakjuk ki a napra, amit csak lehet. Szórjunk szódabikarbónát, ahol szag vagy nedvesség van. Ápoljuk a fát természetes olajjal. Ne feledkezzünk el a gépekről, és cseréljük le a papírtörlőket és az egyszer használatos kendőket valami tartósabbra. Apró döntések, de összeadódnak. A lakásunk nem csak tisztább lesz tőlük, hanem egészségesebb és fenntarthatóbb is. Ez az igazi tavaszi megújulás. Jó okosodást kívánok mindenkinek!
0: Ökopercek. Tippek a környezettudatos és pénztárcabarát életmódhoz.
2: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
3: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Na, 5 perc múlva 14 óra lesz, és 14 órakor anyáknapi rendezvényre kerül sör Völgyi faluban a falu otthon előtt, úgyhogy akik itt vannak a közelben, még odaérhetnek, érdemes azt is akkor megtekinteni. Illetve lesz egy-két foci meccs is, méghozzá ma, tehát az olimpia hosszú falu 17 órakor a Hotisa otthonában játszik, a Polana Gancsani játszik, míg a Bisztrica aznapon a Kicsánt fogadja, tehát ugye ma a Grád ellenfel a Csrensovci lesz, minden mérkőzés 17 órakor kezdődik. A muraszombati körzeti ligában a Hodos szintén vasárnap hazai pályán a Bogojna együttesét látja vendégül, ez a mérkőzés is 17 órakor kezdődik. Na, a Lendvai körzeti liga 17. fordulójában 15 órakor kezdődik majd a Kobylia Dobranak mérkőzés, Kapcán pedig 17 órakor a Malibu Pannonia GK Csente mérkőzés. Egy mérkőzés pedig már volt délelőtt, ez a Nedelica Graničár mérkőzés, 2-0 lett a végeredmény.

0: Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.
1: 14 óra van, és vasárnap. Vasárnap 14 órakor pedig mindig jelentkezik a Musik az, hogy jó kívánság, vagyis a szív küldi, és ez így van a mai napon is, úgyhogy jó szórakozást kívánunk a műsorhoz.

Zsitkócra szól a mai első zenés jó kívánság Franz Lacinak, aki 73. születésnapját ünnepli. Kívánnak neki sok örömet, boldogságot, erőt és egészséget. Az Úr adjon meg neki mindent, amit csak szeretne. Kísérje áldás és kegyelem mindennapjait. Ezt üzenik Erdély János és Marika Kiskanisáról.

Radamosba száll a következő zenés jó kívánság Persa Isabelnek 11. születésnapjára. A nap az égen is neked ragyog, hisz ma van a születésnapod. Rövid ez a pár sor, de benne van a lényeg. Senki sem szeret úgy, mint mi szeretünk téged. Anyu, apu és Szofia.

Ugyancsak Radamosba száll a jó kívánság Persa Isabelnek 11. születésnapjára. Minden jót és szépet kívánnak mama és papa Radamosból. Azt kívánják mindnyáján e szép napon, ragyogjon rá a napfény, legyen boldog nagyon!

Radamosba, Börse Iszabelnek 11. születésnapjára minden jót és szépet kíván Babi és Dedi Nedelicáról. Legyen egészsége, tudjon boldog lenni, és a szívét soha ne bántsa meg senki.

Radamosba Persei Szabelnek szól a jó kívánság. Születésnapján kívánnak neki sok szépet, legyen vidám, derűs számára az élet. Szerencse galambja mindig felé szálljon, legyen boldog sokáig ezen a világon. Nagyon boldog szülinapot kíván Gyöngyi, Teodor, Elisa és Lyle.

0: tíz napot.
1: Radamosba Persai Szevelnek szól a következő zenés jó kívánság is. Sok emberrel találkozol az életben, de csak kis családod az, aki örömmel tölti el szívedet. Nagyon boldog szülinapot kíván Kocett mama. A jó kívánsághoz csatlakozik Lajcsi bátyja, Irma nyénje és Kocett Robi családjával.

Radamosba Szomi Istvánnak száll a következő jó kívánság. Születésnapján kívánnak neki sok szépet, legyen vidám, derűs számára az élet. Szerető felesége Cvetka.

Radamosba Szomi Istvánnak szól a következő zenés jó kívánság is. Sok emberrel találkozik az életben, de csak kis családja az, aki örömmel tölti el szívét. Ezt kívánja lánya, Tatjana.

Radalmasba szól a következő zenés jó kívánság és Szomi Istvánnak születésnapja alkalmából. Erő és egészség kísérje útján, nagyon boldog legyen minden szülinapja. Ezt kívánja lánya Simona.

Ugyancsak Szomi Istvánnak szól a következő jó kívánság is. Születésnapján Isten adjon még sok-sok évet, erőben, egészségben tartson meg téged. Ezt kívánja szerető édesanyja.

Ugyancsak Radambosba Szomi Istvánnak születésnapján erőt, egészséget kívánnak, és azt, hogy még sokáig legyen boldog családja körében. Ezt kívánja a Gerencsér család a szomszédból.

Ma van a születésnapod, köszöntünk téged. Ha valaki ma rád néz, ne vágj ki szomorú képet. Egy évben egyszer van ilyen alkalom. Szomi István, legyél hát boldog ezen a szép napon. Ezt kívánja a Radamosi Öte.

Uraszombatba szól a következő jó kívánság. Magyar Gabrielnek 18. születésnapjára. Születésnapod alkalmából felköszöntünk téged, egészséget, boldogságot kívánunk most néked. Szerető szüleim!

Ugyancsak Muraszombatba szól a következő jó kívánság. Magyar Gábrielnek 18. születésnapjára. Lágy szellő érintse, madarak csiripelése, szerelmed ölelése kísérje napod. Így kívánnak boldog születésnapot. Barátnője Melissa.

Muraszombatba szól a következő köszöntő is. Magyar Gábrielnek 18. születésnapjára. A mai nap a te napod, a napocska is neked ragyog. A füledben nagyot kiáltok, boldog születésnapot kívánok. Szerető húga Melanie.

Muraszombatba szól a következő jó kívánság. Magyar Gabrielnek 18. születésnapjára. Köszöni szépen, hogy itt van mellette. Nagyon szereti, és ő a legjobb testvér a világon. Boldog szülinapot kíván! Szerető öccse Blázs

Olaszombatban szól a következő jó kívánság Magyar Gábrielnek 18. születésnapjára. Bárat elkerülje, kedve felderüljön, minden vágya ma teljesüljön. Ezt kívánja mama és papa Lendváról.

Muraszombatba szól a következő jó kívánság is. Magyar Gábrielnek 18. születésnapjára. Születésnapod alkalmából felköszöntenek, egészséget, boldogságot kívánnak most néked. Hozján család Ragicsámból.

A következő zenés jó kívánság Szent Lőrinc Kátára szól. Dorogi Zsuzsannának, a drága feleségnek nagyon boldog születésnapot kíván, és kéri, maradjon még nagyon sokáig ilyen jó, mint eddig. Ezt kívánja szerető férje Karcsi, aki őt nagyon szereti.

Pezetta Leonardonak Lentibe 80. születésnapja alkalmából erőt, egészséget, sok boldogságot kíván. Anita, Gyuszi, Titi, Niki, Gréta és Gergő.

Szakonyfaluban Filip Irmának, a drága jó édesanyjának és nagyinak névnapja alkalmából szívből gratulálnak, és az Isten áldásával jó erőt és egészséget kívánnak. Amália, Peti, Kevin és Lilian.

Ugyancsak Szakonyfaluban Filip Irmának névnapja alkalmából sok boldogságot és minden elképzelhető jót kívánnak. Karcsi és Attila.

Ifjabb Bertók Lászlónak Tófejen 52. születésnapja alkalmából jó egészséget kíván szerető családja körében, és még sok-sok együtt eltöltött boldog évet. Apukája és anyukája Tófejről.

Mindenütt így van ez a nagyvilágon, ha egy kisgyerek megszületik. Mert a kisgyerek egyszer felnő, s talán sikerül, hogy a könnyeket nevetésé, a gyűlöletet szeretetté, és az ellenségeket barátok.

Szóljon a következő üzenet is Tófejre. Idősebb Bertók Lászlónak születésnapján gratulálnak sok-sok szeretettel. Kívánják, hogy legyen több ideje magára, és kicsit többet pihenjen. Felesége Erzsi, gyermekei Timike, Adél és a kis Danika, akik üzenik, irány a közös horgászat.

Bertók Tímának, Tófer névnapja alkalmából sok-sok szeretettel gratulálnak az egyik kedvenc dalával. Kívánják, hogy legyen mindig ilyen vidám, akik őt nagyon szeretik, a család apraja nagyja. Mamiék, papa, apa, anya, húga Adél és a kisöccse Danika.

Nagy Rákosra szól az üzenet. Flisszár Jenőrét névnapja alkalmából szívből köszönti, és kíván minden elképzelhető jót és jó egészséget, Rozi.

Kercsmár Dezsőnek szól a jó kívánság Szent György völgyre. 90. születésnapja és közelgő 68. házassági évfordulója alkalmából szeretettel gratulál felesége, gyermekei és családjaik.

Letenyén özvegy Dénes Miklósnénak, a drága édesanyának születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget és hosszú boldog életet kíván. Lánya Melinda.

Ugyancsak Letenyén, a Kossuth utca 44-ben özvegy Dénes Miklósnénak, a drága édesanyának születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget és hosszú nyugodt életet kíván. Lánya Erika Csesztregről.

következő dal is letenyére a Kossuth utca 44-be szól. Özvegy Dénes Miklósnénak, a szerető édesanyának nagyon jó egészséget és nagyon boldog életet kíván születésnapja alkalmából fia Miklós és családja.

csókolom meg kezed. Hányszor ügyelt rám ágyam mellett, ha éj sötétbe dőlt a föld. Hányszor csordult a bánat könnye, amit szememről letörölt. Hányszor ölelt a szent keblére, mely csupa-csupa szeretett. Add ide, csak egy pillanatra, hadd csókolom meg kezedet. Ha megkondult az est harangja, keresztvetésre tanított. Fölmutatott a csillagokra, úgy magyarázta, ki van ott. Vasárnaponként, kora reggel, a kis templomba vezetett. Add ide, csak egy pillanatra, ha csókolom meg kezedet. Lábam alól, ha néha-néha el is tévedt az igaz út. Újaid rögtön megmutatták, látod, a vétek szörnyű rút. Ne hitt, anyám, ne hitt, hogy egykor feledni bírnám ezeket. Add ide, csak egy pillanatra, ha csókolom meg kezedet.

0: kezelt. Némán nagy forró áhította, csókolom meg kezelt.
1: Letenyén Özvegy Dénes Miklósnénak, a drága mamának születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget és hosszú boldog életet kíván, és egyben köszöni, hogy sokat vigyázott rá. Unokája Dorottya és családja, András, Livio és Alessio Svájcból.

Özvegy Dénes Miklósnét köszönti ismételten a jó kívánság letenyén. Születésnapi alkalmából nagyon jó egészséget és hosszú boldog életet kíván. Unokája Csilla Budapestről.

0: Özvegy Dénes Miklósnét születésnapja alkalmából szívből köszönti unokája Mironka Letenyéről. Nagyon sok boldogságot és hosszú boldog életet kíván. Millió puszival kedveskedik, és köszöni, hogy ő a mamikája.
1: Mit is mondhatnék még, hiszen mindent tudsz rég, ami titkom

Özvegy Dénes Miklósnénak születésnapja alkalmából a Jóisten tartsa meg jó egészségben és boldog életben. Ezt kívánja öccse Sanyi Letenyéről.

Szóljon a következő üzenet is Letenyére, a Kossuth utca 44-ben. Özvegy Dénes Miklósnénak születésnapja alkalmából jó egészséget és hosszú boldog életet kíván. Testvére Magdus Miskolcról.

Molnár Viktóriát, Zalabaksán 18. születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik, akik őt nagyon szeretik. Kívánnak minden jót és szépet az életben. Kérik, hogy továbbra is legyen olyan jó gyerek és kitartó, mint eddig. Szülei Tündi és Feri, testvérei Máté és Kinga, párjával Zsoltival, és kis unokaöccse Kristóf.

Sors Kingának Zalabaksán 26. születésnapja alkalmából sok szeretettel gratulálnak, akik őt nagyon szeretik. Párja Zsolti kisfiúkkal, szülei Tündi és Feri, testvérei Viktória és Máté.

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6 és 92,7. Hello,
1: you fool, I love you. 90-es évek. Retroválogatás.
2: A Muravidéki Magyar Rádióban.

Hát, hogy anyák napja van Magyarországon, és nőké a világ, szólt Majsai Gábortól ez már ugye része a kis retro válogatásnak a 90-es évekből. Előtte pedig ugye a Szívküldit hallhattuk, és a Musika szó jó kívánságot. Bizonyára tudják, de azért elmondjuk, hogy nagyon egyszerű Szívküldit küldeni. Elmennek a honlapunkra, mmr.si. Arra kattintanak, hogy kapcsolat, ott azon belül látnak egy olyat, hogy Szívküldi. Arra rákattintanak, ki kell tölteni a mezőket, és el kell küldeni. Kapnak egy e-mailt, egy ilyen visszaigazoló e-mailt, átnézik, ha minden adat úgy van, ahogy azt bevitték, és akkor azt csak meg kell erősíteni, és ennyi. Tehát ingyenes. Egyébként pedig akár személyesen is feladhatják ugye a Szívküldőjüket a titkárságon, munkanapokon 8 óra 30 perc és 15 óra között, akkor van ugyanis ügyfélfogadás. És hát akkor szóljon még egy kis retro zene a 90-es évekből, itt a Muravidéki Magyar Rádióban.

0: Svájcnak a francia részén zajlott ugye a Tour de Romandie verseny, kerékpárosoknak ez volt már a 79. és Tadej Pogacar az utolsó szakaszt is megnyerte, ezzel pedig ugye az összesítést is. Egyébként először vett részt ezen az egyhetes versenyen, úgyhogy gratulálunk neki. Második helyet egyébként összesítésben Florian Lipovic szerezte meg, Lenny Martinez, francia versenyző pedig a harmadik lett. No, a végén Primož Roglič a 18. helyet szerezte meg. Úgyhogy gratulálunk akkor nekik. Ganser Rosa érkezik, és Dollyról, mert egy kis retro válogatás van még itt ugye 90-es évekből, utána pedig akkor megnézzük azt is, hogy milyen lesz az időjárásunk. Hello,
1: you fool, I love you. 90-es évek. Retro válogatás.
2: A Muravidéki Magyar Rádióban.

0: Na nézzük akkor meg azt is, hogy milyenre lesz az időjárásunk. Hát ugye ma az egy szép, derült, napos időjárásunk volt, itt lent a környékén 25 fok is van, és hát nézzük akkor, hogy hogy fog változni. Na, Szlovéniában az éjszaka folyamán még többnyire derült, napos időjárás lesz. Helyenként amúgy némi kis gomoly felhőzet megjelenhet az égbolton. A reggeli hőmérséklet holnap 1 és 9 fok közt alakul majd. Na, a holnapi nap folyamán is egyébként többnyire derült, napos időjárásra számíthatunk, időnként azonban megnövekedhet a gomoly, illetve fátyol felhőzet. Megerősödhet helyenként a délnyugati irányú szél is. A hőmérséklet pedig holnap 21 és 27 fok közt alakul majd. Kedden az ország keleti részében továbbra is marad a derült napos időjárás, másút változóan helyenként túlnyomóan felhősporult lesz az égbolt. Az ország nyugati részében kisebb csapadékok is előfordulhatnak, de akár zápor is kialakulhat, és jelen lesz majd a délnyugati irányú szél. Szerdán a csapadékok és akár záporok, zivatarok is szinte már Szlovénia egész területén jelentkezhetnek, egyébként gyakoribbak lesznek az ország nyugati részében. Csütörtökön részben derült idő lesz, viszont az ország nyugati részében továbbra is lehet majd még csapadékra számítani. Holnap Muravidéken egyébként reggel 10 fokra készülhetünk, délután pedig 23 fok körül lesz a csúcsérték, és derült napos időjárásunk lesz. Nézzük akkor az előrejelzést Magyarországra is, az pedig akkor így hangzik. Száraz túlnyomóan derült idő várható az éjszaka folyamán, déli eszelet főként az északnyugat-Dunántúlon kísérhetik olykor élénkelő kések. Hőmérséklet hajnalban általában 3 és 9 fok között alakul, ennél hidegebb helyenként a Dunától keletre lehet. A szeles észak-dunántúli tájakon ugyanakkor enyhébb idő várható. Hétfőn változatlanul napos, csapadékmentes időre van kilátás, leginkább a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők az égen. A déli szél többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik. Délutánra 23-28 fok közé melegszik fel a levegő. A szelesebb északnyugati helyeken lehet majd mérni a legmagasabb értékeket. Na, holnap hajnalban Zalavár megye, derült égbolt, 10 fok várható. Vasvár megyére, fátyolfelhős égbolt mellett 9 fokra lehet készülni. Aztán a délután Zala és Vasvár megyére is 27 fok várható, Zalára derült, még Vasvár megyére fátyolfelhős idő mellett. Kedden nyugat felől egyre több felhő érkezik, illetve képződik, de keleten még nagyrészt fátyolfelhős, napos maradhat az idő. Estig kicsi az esély csapadékra, estétől azonban a Dunántúlon már néhány zápor előfordulhat. A délnyugati déli szél élénk, a Dunántúlon észak és nyugati részein erős lesz. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, míg az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 22-28 fok valószínű. Szerdán a napsütés mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, kora délutáni kevés, majd több helyen is előfordulhat a zápor, illetve zivatar. Csütörtökön erőteljes gomoly felhőképződés várható, éjjel és napközben eső, zápor, zivatar többfelé is kialakulhat, estétől azonban csökken a csapadék hajlam. Tehát úgy tűnik, hogy Szlovéniában és Magyarországon is akkor nagyjából szerdától várhatjuk majd a csapadékot, az esőt, ugye akár záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Mi pedig akkor menjünk tovább most ismételten egy kis retro válogatással, jönnek a 90-es évek.
1: Hello, you fool, I love you. 90-es évek. Retro válogatás. A Muravidéki Magyar Rádióban.

Na, a 90-es évek, és jönnek még a 90-es évek, mert itt lesz Gloria Gaynor is, és a Can't Take My Eyes Off You című dal. Na, utána pedig akkor érkezik a zöld zóna, vagyis a zöld zóna ismétlése, tehát ha lemaradtak volna róla most, akkor itt lesz a lehetőség, hogy pótolják. Úgyhogy Gloria Gaynor, aztán zöld zóna.

0: Zöld zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
1: Köszöntöm a Zöld zóna hallgatóit. A természet pusztulása nem mindig zajos. Nem mindig jár feltűnő robajjal, látványos omlással vagy azonnali riadalommal. Sokszor éppen az a legnyugtalanítóbb benne, hogy eleinte alig látszik valami. A víz folyik tovább, a táj első pillantása ugyanott van, a felszín néha szinte változatlannak tűnik. Közben azonban a háttérben már elindult valami, ami lassan, alattomosan és sokszor csak későn felismerhető módon bontja meg az élőrendszert. Erről lesz szó a mai részben. A mérgező anyagokkal terhelt vizek története mindig többről szól, mint egyszerű szennyezésről. Arról is, hogy a természetes rendszerek milyen sokáig képesek elviselni a terhelést látszólag némán, és arról, hogy a valódi kár gyakran csak akkor válik nyilvánvalóvá, amikor már egész élőlény közösségek sínlették meg a folyamatot. A csend itt nem megnyugtató, hanem megtévesztő. A vízi rendszerek érzékenysége részben abból fakad, hogy a víz összeköt. Amit egy helyen beleengednek, az ritkán maradott. A folyók, patakok, holtágak, mellékágak és ártéri területek kapcsolatban állnak egymással, így a szennyezés hatása gyakran messzebbre jut, mint elsőre gondolnánk. Egy mérgező anyag nem csak egy pontot érinthet, hanem teljes szakaszokat, élőhelyeket és táplálékhálózatokat is. Ráadásul a károk nem mindig azonnal látványosak. Van, amikor a pusztulás gyors és megrázó, máskor viszont a mérgező terhelés lassabban fejti ki a hatását. Ilyenkor először csak a kényesebb fajok tűnnek el. Aztán megbomlik a tápláléklánc, csökken a szaporodási siker, romlik a víz öntisztuló képessége, végül pedig az egész rendszer ellenálló képessége gyengül meg. Az emberek hajlamosak azt komolyan venni, ami hirtelen és feltűnően történik, pedig a természetben a lassú károsodás legalább annyira veszélyes. A vizek esetében különösen igaz, hogy a szennyezés nem mindig ordít. Néha csak felhalmozódik, lerakódik az üledékben, beépül az élőlények szervezetébe, továbbadódik a táplálékláncban. Mire igazán érzékelhetővé válik, addigra már nem egyetlen pontról, hanem egy egész rendszerről beszélünk. Ez a csendes pusztulás azért is ijesztő, mert könnyen megszokható. Ha egy folyó nem habzik látványosan, ha a part mentén még zöldel a növényzet, hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy nincs nagy baj. Pedig a természetes egyensúly sokszor már jóval azelőtt sérül, hogy a laikus szem számára egyértelművé válna a probléma. A magyar környezettörténet egyik legmegrázóbb példája a 2000-es tiszai cián szennyezés volt. A Románia felől érkező szennyezés nyomán ciánnal terhelt víz jutott a Szamosba, majd onnan a Tiszába, és a mérgező hullám óriási pusztítást végzett a folyó élővilágában. Halak tömege pusztult el, vízi szervezetek egész közösségei sérültek, és sok helyen szinte dermesztő látványt nyújtott a folyó. Ez az eset azért maradt meg erősen az emlékezetben, mert egyszerre volt látványos és mégis tanulságosan láthatatlan. A pusztulás hirtelen vált szemmel is felfoghatóvá, de maga a káros folyamat addigra már végigvonult a vízrendszeren. Mire sokan igazán szembesültek vele, a baj

0: már megtörtént. A Tisza élővilága nem egyszerűen megsérült, egy időre egész szakaszokon úgy tűnt, mintha a folyó biológiai élete megnémult volna. A ciánszennyezés emlékeztet arra, milyen törékeny egy vízi ökoszisztéma, és milyen gyorsan válhat valósággá az, amit addig talán csak elméleti veszélynek gondoltunk. Ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy a természetkárosítása gyakran nem ott és nem akkor kezdődik, amikor a közvélemény először érzékeli. A látványos pusztulás sokszor csak a végső következmény. Sokan úgy képzelik, hogy ha a mérgező anyag levonult, a probléma is megszűnt. A valóság ennél jóval bonyolultabb. Egy súlyos vízszennyezés után az élővilág regenerációja hosszú időt vehet igénybe. Kérdésessé válhat, mely fajok tudnak visszatérni, milyen gyorsan áll helyre a táplálékhálózat, és maradnak-e olyan rejtett következmények, amelyek évekkel később is éreztetik hatásukat. A természet persze sokszor meglepően szívós, képes az újraszerveződésre, a visszatelepülésre, a lassú gyógyulásra. A Tisza története ebből a szempontból nem csak tragédia, hanem makacs újraindulás is. A súlyos ciánszennyezés után a folyó élővilága nem egyik napról a másikra tért magához, mégis újra és újra megmutatkozott benne az a különös természeti erő, amellyel egy vízrendszer, ha kap rá esélyt, megpróbálja rendbehozni önmagát, mintha nem adta volna fel. Ez persze nem jelenti azt, hogy minden veszteség maradéktalanul helyrehozható. A helyreállás nem ugyanaz, mint az eredeti állapot visszanyerése. Van, amikor a rendszer ugyan tovább él, de már másként, szegényebben, sérülékenyebben. Mégis fontos kimondani, a Tisza nem csak elszenvedője volt a katasztrófának, hanem példája annak is, hogy a természet a legsúlyosabb sebek után is próbál visszatalálni önmagához. Miért fontos beszélni a lassú környezeti károkról? Azért, mert a környezetrombolás jelentős része nem a hirtelen katasztrófák formájában történik, hanem apró engedmények, halogatott döntések, elnézett szennyezések, félresöpört figyelmeztetések és kényelmes önállítások révén. A természet sokáig tűr, ezért az ember könnyen azt hiheti, hogy még belefér egy kis plusz terhelés. Csak hogy a rendszereknek van határuk, és amikor azt átlépjük, a következmények gyakran már nem arányosak azzal, amit korábban jelentéktelennek gondoltunk. A vizek különösen fontos emlékeztetők ebben, mert ami a vízben történik, az ritkán marad elszigetelt probléma. Hat az élővilágra, a tájegészségére, a mezőgazdaságra, az ivóvízbázisokra, a helyi közösségek életére, és végső soron arra is, hogyan viszonyulunk a saját környezetünkhöz. Egy egészséges vízpartnak megvan a maga sajátos elevensége. Mozgás, nesz, rovarkeringés, halmozgás, madárjelenlét, iszap és növényvilág, hullámzó, apró életjelek. Amikor ebből valami hiányzik, azt sokszor előbb megérezzük, mint pontosan megneveznénk. Talán éppen ez a láthatatlan károk legfontosabb tanulsága. Nem szabad kizárólag a látványos összeomlásokra várnunk. A természet gyakran már jóval korábban jelez. A kérdés az, hogy észrevesszük-e, amikor még csak halkul a vízvilága, vagy csak akkor figyelünk fel rá, amikor már teljesen elnémult. Kedves hallgatóink, egy hét múlva ismét zöld zóna.
1: Muravidéki Magyar Rádió.
2: Kilencvenes évek. Retroválogatás.
3: A Muravidéki Magyar Rádióban.

A Film Művészeti és Filmtudományi Akadémia alapjaiban írta át az Oscar díj szabálykönyvét a 2027-es 99. gálára készülve. Módosítások három fő területet érintenek: színész jelölések rendszerét, mesterséges intelligencia használatát és a nemzetközi filmek bejutási esélyét, írja a Variety nyomán az Index. A leglátványosabb újítás, hogy megszűnik a body of work, tehát életmi jellegű korlátozás, ezen túl egy színész akár két különböző alakításért is kaphat jelölést ugyanabban a kategóriában, például két különböző főszerepért ugyanabban az évben. Na ez a lépés véget vethet a taktikai kampányoknak. Ahogy a cikk fogalmaz, a változás célja, hogy végre összehangolja a színészi versenyeket a szavazólap többi részével. Az AI térnyerésére válaszol az akadémia világossá tette, színészi kategóriákban csak olyan szerepek vehetők figyelembe, amelyeket igazolhatóan emberek végeztek el beleegyezésükkel. A forgatókönyvírói kategóriákban is rögzítették, hogy a szkripteknek emberi szerzőségűeknek kell lenniük. Az akadémia hangsúlyozta, elkötelezettsége az emberi művészet mellett változatlan marad. No, a nemzetközi kategóriát is felszabadították. Tanulva az egy zuhanás anatómiája tavalyi esetéből, amikor a Franciaország nem nevezte a filmet, hiába nyert Cannes-ban, mostantól a nagy világfesztiválok fődíjasai automatikusan kvalifikálhatják magukat. Emellett a díj fókuszában az országok helyett maguk a filmek kerülnek. A Statuette, tehát a díj szobrocskája ezentúl a film címe és a rendező neve szerepel majd elsődlegesen. No, tehát jövőre lesznek változások az Oscar díjban. Nálunk pedig maradnak még kicsit a 90-es évek Karácsony Jánossal és Hedeveivel, utána pedig meghallgatjuk a hét zeneszámát.

0: Nagy hiperkarma volt ez, és hát ugye a hét zene számát hallhattuk. Hamarosan pedig akkor az önök segítségével kiválasztjuk az új hét magyar nótáját, meg persze magyar nóta és sárdás kívánság műsor is lesz. 10 perc múlva tehát számítunk önökre.
1: A 80-as évek legjobb zene számai.
2: Retro music. Best of 80s.
1: Retro zene.

0: Muravidéki Magyar Rádió. Minden, ami velünk történik.
1: A hét magyar nótája.
2: Következzen tehát akkor a hét magyar nótának választása, és ugye persze kívánság műsor is, úgyhogy mindenki, aki leadja a szavazatát, akkor választhat is egy magyar nótát vagy csárdást, amit akkor ugye le is játszunk 19 óráig. Na de először, hallgassuk meg a három javaslatot. Lovay Lászlótól jön az első nóta. Akkor volt a május legszebb.

Akkor volt a május legszebb, és Lovai László, ez volt akkor az első javaslat. Már is meghallgatjuk a másodikat, ennek a címe: Megköszönök néked mindent, aki pedig előadja, Csikós Márta.

Na szóval akkor a második javaslat, megköszönök néked mindent, és Csikós Márta. Van még egy harmadik javaslatunk, ezt is akkor hallgassuk meg. Dóri Józseftől érkezik, méghozzá Szép asszonynak kurizálok.

0: sem, hogy én azt a barna asszony szeretem. Csak a prímás egyedül, aki nékem hegedül, csak azt tudja hegedül. Jajaj, jajaj, a szívem, meg ne tudja senki sem, hogy én azt a barna asszony szeretem. Csak a prímás egyedül, aki nékem hegedül, csak azt tudja hegedül.
1: Na, hallhatod tehát akkor a harmadik javaslatot, és szép asszonynak kurizálok Dóri Józseftől. Közben pedig akkor érkeztek hozzánk már szavazatok, és akkor nézzük is ezeket gyorsan. Az első dalra a szavazat László, Jegenyefák, fészket rakat csóka. Ezt a nótát kérte, ez fog majd szólni. Harmadik nótára is már érkezett szavazat, Piros rózsák beszélgetnek, című nótát pedig szeretné meghallgatni Lívia, úgyhogy ezt is már jelöltük. Közben pedig érkeztek ugye még azért a szavazatok, méghozzá Betty írt nekünk, az első nótára adta le szavazatát, Táncba hív a nóta engem című nótát kérte. Erzsi is az első nótára szavazott, az Alföldi szép rónaságon című nótát kérte, úgyhogy az is hamarosan majd szólni fog. Valamint befogom a lovam, ez is majd szól. Márta írt nekünk is, hogy a Zolival együtt szavaznak, tehát akkor az első nótára. Valamint van még egy szavazatunk, Móni is írt nekünk, harmadik nótára adta le a szavazatát, és a Jaj, de szép kék szeme van magának című nótát kérte. No, van telefon számunk is, kettő is, amit ugye lehet hívni. Ezek pedig akkor a következők. 575-17-18 és 575-17-19. Aki pedig külföldről szeretne nótát kérni és leadni a szavazatot, akkor először tárcsázza a 00-386 és a 2-eset. És van-e már telefonálok? Van. Halló, jó napot! Halló? Halló, halló? Emetleg valakinek kéne lenni a vonalban, de nem halljuk. Nézzük akkor a másik vonalat. Halló, halló!
2: Halló!
1: Jó napot!
2: Jó napot kívánok, Magdolna vagyok, Lentiből. Szeretnék szavazni az elsőre.
1: Igen.
2: És szeretném kérni Piros Pünkös napján imádkoztam érted című dalt.
1: Piros Pünkös napján. Rendben. Akkor az is majd szólni fog ebben az órában. Köszönjük szépen a hívást és a szavazatot.
2: Viszont
1: kívánjuk, viszont hallásra. És köszöntöm a következő hallgatót. Halló, halló, jó napot!
3: Jó napot kívánok, Sándor!
1: Jó napot, üdvözlet!
3: Én szeretnék szavazni az elsőre.
1: Igen.
3: És ha lehetne zeneszámot kérni, van egy ház a Tisza partján.
1: Van egy ház a Tisza partján. Teodor bólogat, akkor szerintem ez azt jelenti, hogy igen. Úgyhogy akkor hamarosan
3: akkor
1: majd szól.
3: Legyen úgy, jó van, köszönöm szépen.
1: Szól majd, köszönjük.
3: Kedvesek voltak, minden jót, viszont
1: szép napot, viszont hallásra. Halló, jó napot!
4: Szép üdvözlet, Sándor, önnek is, a Teodornak a stúdióban.
1: Jó napot!
4: Az élete Robi dolgozik, annak is. Horváth Robi, ott van?
1: Nincs.
4: Akkor messze van a kicsi falom, azt szeretném meghallgatni. Nagyon szépen megköszönöm.
1: És melyik nótára szavazunk?
4: Ja, az elsőre.
1: Az elsőre, rendben.
4: Igen, nagyon szépen megköszönöm, Sándor, meg mind a kettőket is a viszonthallásra.
1: Szép napot, viszonthallásra. És van még telefonálunk. Halló, halló!
5: Halló, jó napot kívánok!
1: Jó napot, üdvözlet!
5: Üdvözlöm, Sándor, Imre vagyok Szlovákiából.
1: Tessék mondani!
5: És a harmadikra szavaznák.
1: Dóri Józsefre, igen?
5: Igen, és kérném a Jegenyefán fészket rak a csóka.
1: Jegenyefán fészket rak a csóka, rendben, az szólni fog mindenképp. Köszönjük szépen!
5: Én
1: szép napot kívánunk! Viszont hallásra!
5: Önöknek is, viszont hallásra, legjobbakat!

0: Halló, jó napot!
1: Jó napot kívánok, Sándor, én Béla vagyok, Gutorföldéről. Szavaznék az első nótára.
0: Lóvai Lászlóra, igen?
1: Igen, és azt a nótát kérném, hogy nem tettem én másnak rosszat Takács Béla előadásában. Nem tettem én másnak rosszat Takács Béla.
0: Teodor bólogat, akkor valószínűleg ez azt jelenti, hogy akkor megvan a nóta, és majd szólni is fog. Rendben, igen, igen.
1: Köszönöm.
0: Úgy tűnik. Köszönjük, szép napot, továbbra is jó rádiózást.
1: Ugyanazt kívánom önöknek is. Viszont hallásra.
0: Halló, jó napot!
2: Jó napot kívánok, Weisinger József vagyok, Csurgóról.
0: Jó napot, üdvözlöm.
2: Szeretném szavazni a harmadikra.
0: Igen, Dóri József.
2: És szeretném meghallgatni, ellopták az apám sírját.
0: Ellopták az apám sírját, rendben, akkor az is majd hamarosan
2: felcsönk. Köszönöm szépen, további szép napot kívánok önöknek.
0: Köszönjük, viszont kívánjuk, viszont hallásra. Hát is van, még telefonálunk. Halló, halló!
3: Jó napot kívánok!
0: Jó napot!
3: Valéria vagyok, Zalengertnek.
0: Igen?
3: Az elsőre.
0: Aha. Szeretnék. Rendben. Az elsőre megvan a szavazat, és a nóta?
3: Eltörött a heget.
0: Rendben. Hamarosan előkerítjük, és akkor majd jön is, és szólni fog ebben az órában. Köszönjük szépen a hívást, meg a szavazatot is. Viszont hallásra!

No, néhány perc azért még van a szabadon ebben az órában, úgyhogy lehet még bennünket hívni és nótát kérni, hogy megteljen az óra. És hát ugye akkor volt a május legszebb Lovaj László első javaslat. Második, megköszönök néked mindent, Csikós Márta, és szép asszonynak kurizálok, Dóri József, ez a három javaslat van. Egyelőre ugye Lovaj László vezet. Na de a telefonszámok 575 17 18 és 575 17 19. Külföldről is lehet ugye szavazni, meg nótát kérni, akkor 00 386-2. Azt kell először tárcsázni valamelyik telefonszámunk elé. És akkor még van néhány perc, lehet bennünket hívni, lehet szavazni, lehet nótát kérni.

0: Beérkezett még hozzánk két üzenet, és Ádám is leadta a szavazatát az első nótára, kérése pedig madár vigandalon, alambosságon. Úgyhogy ez a nóta hamarosan szólni fog, illetve Feri is írt nekünk, első nótára szavazott, vörösbort ittam az este. Ez is mindjárt felcsendül, és van még egy telefonálunk. Halló, jó napot!
1: Szép jó napot kívánok!
0: Üdvözlet!
1: Erik vagyok Pápa Salomonból.
0: Tessék mondani, melyik nóta tetszett a legjobb?
1: Az elsőre szeretnék szavazni ketten.
0: Uh-huh. Igen.
1: És a Tanai Kislászlótól szeretnénk kérni, ne gondolj, hogy az a tavasz.
0: Rendben, megvan, úgyhogy akkor szólni fog majd. Köszönjük szépen!
1: Köszönöm! További szép napot kívánok!
0: Önnek is! Viszont hallásra!

0: Na és akkor megtelt a kívánság óra, és van nyertesünk is. Lovai László kapta messze a legtöbb szavazatot, úgyhogy ez az új hét magyar nótája, tehát akkor volt a május legszebb, ezt mindjárt meg is hallgatjuk, utána pedig akkor érkeznek ebben az órában a nóta és csárdás kérések.
1: A hét magyar nótája.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Május 3-a van, vasárnap is következik a Terepjáró a Muravidéki Magyar Rádióban, benne pedig ma két téma várja önöket, úgyhogy számítunk a figyelmükre. Itt az első témánk. Május 3-a a sajtószabadság világnapja, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy felhívja a figyelmet a független, szabad és sokszínű média alapvető szerepére a demokratikus társadalmakban. Ez a nap emlékeztet arra, hogy a sajtó nem csupán információt közvetít, hanem ellenőrzi a hatalmat, teret ad a különböző véleményeknek és hozzájárul a közéleti párbeszédhez. Gerebis Bettina összeállítása.
2: 1993 óta ünnepeljük a sajtószabadság világnapját. Az ENSZ közgyűlése ebben az évben kiáltotta ki május 3-át hivatalosan a média szabadság napjává. Ez a nap arra emlékeztet bennünket, hogy a szabad sajtó nem magától értetődő, hanem olyan érték, amelyet folyamatosan védeni kell. 2026-ban a sajtószabadság fogalma összetettebb, mint valaha. 2026-ban a sajtószabadság már nem csak azt jelenti, hogy az újságírók cenzúra nélkül dolgozhatnak, hanem azt is, hogy képesek ellenállni a politikai, gazdasági és technológiai nyomásnak. Hogy a hagyományos médiát egyre inkább kiszorító digitális térben is képesek hiteles információkat átadni. A sajtószabadság 2026-ban azt jelenti, hogy még mindig léteznek független, fenntartható médiumok, és az emberek hozzáférnek megbízható, ellenőrzött hírekhez. Anya Intihar, a Szlovén Újságírók Egyesületének igazgatósági tagja osztotta meg gondolatait a sajtószabadság világnapja kapcsán. Kifejtette, az újságírás lassú küzdelem a szakmai integritás megőrzéséért. Szlovéniában romlik a média szabadság helyzete, nő az elbocsátások száma, bizonytalanok a munkakörülmények, erősödnek a politikai és gazdasági nyomások, miközben a hatalom gyakran nem tartja be a sajtószabadsággal kapcsolatos ígéreteit. Hangsúlyozza, hogy bár a helyzet nehéz, a minőségi újságírás elengedhetetlen a demokrácia működéséhez. A média örök feladata a visszaélések feltárása és a hatalom ellenőrzése, de ehhez az újságíróknak is felelősséget kell vállalniuk. Hitelesen, alaposan és etikusan kell dolgozniuk. Most még inkább, mint valaha. Hiszen a közösségi média és a mesterséges intelligencia térnyerése veszélyezteti a megbízható tájékoztatást. Ha a társadalom hagyja, hogy a valódi újságírást felváltsák ezek, a demokrácia súlyos gyengüléséhez vezethet. 2026-ban a sajtószabadság fenntartása mind az újságírók, mind a médiafogyasztók felelőssége. Az újságíró feladata továbbra is a független, etikus és több forrásból ellenőrzött tájékoztatás, a különböző nyomások elleni ellenállás, valamint a pontosság és a közérdek előtérbe helyezése. A fogyasztó feladata pedig tudatosan, megbízható forrásokból tájékozódni, támogatni a minőségi médiát, kiszűrni az ellenőrizetlen tartalmakat, valamint kritikusan gondolkodni.
1: Május 6-ától a Lendvai Egészségház Közintézet sürgősségi mentőegységének riasztása és kizárólag a maribori egészségügyi diszpécser szolgálaton és a 112-es hívószámon keresztül történik. A hívókat arra kérik, hogy a hívásfogadóval folytatott beszélgetés során maradjanak nyugodtak és válaszoljanak a kérdésekre. Ez a helyes eljárás ahhoz, hogy a diszpécser szolgálat a legmegfelelőbb és legközelebbi mentőegységet tudja riasztani. Bővebb információkat hallanak a Lendvai Egészségház sürgősségi ellátás ápolási vezetőjétől. Szomi Lárszot, Cigán Szilvia kérdezte.
3: Szlovéniában néhány évvel ezelőtt egységesítették a segélyhívó dispatcher szolgálatot. Folyamatosan kapcsolódtak az egészségügyi intézmények a szolgálathoz, és jövő héten, tehát május 6-án a Lendvai Egészségház is csatlakozik. Miről van szó? Miért fontos ez a dispatcher szolgálat? Szomi Lars.
4: A dispatcher szolgálat Szlovéniában 2018-ban alakult. Két központban működik, Mariborban és Ljubljanában, és azóta az ország területén a sürgősségi orvosi ellátási szolgálatok kapcsolódnak ebbe a központba. Ez azért fontos, mert most a hívást nem többet mi fogadjuk, mint eddig, tehát a minden egészségház a saját területről fogadta a hívást, hanem a hívást Mariborban fogadják, így az egész országban biztosított az egyenlő hozzáférés az sürgősségi ellátáshoz. Vannak nekük protokollok, miszerint ők cselekednek, bizonyos kérdéseket feltesznek, és ez alapján akkor ők prioritizálják a hívásokat, és ami nagyon fontos az is, hogy a legközelebbi egységet és a legmegfelelőbb egységet fogják riasztani, tehát nem 100% biztos, hogy mindig mi fogunk menni a saját területünkre, hanem a legközelebbi egység. Vagy mondjuk rá, ha például mi foglaltak vagyunk, akkor a szomszédos egység is, és így tovább. Ebből a szempontból is ezt fontosnak tartjuk, hogy ez így központosítva van.
3: Amikor valaki felhívja a 112-es számot, mire kell neki odafigyelni, mire kell számítani?
4: Amikor felhívja a 112-es számot, akkor a mentés irányítót kapja meg, vagyis a dispatchert, és az feltesz neki majd bizonyos kérdéseket. Nagyon fontos, hogy ezekre a kérdésekre próbál higgadtan felelni, hiszen így fog kapni megfelelő segítséget. Fontos kihangsúlyozni azt is, hogy a diszpécser a vonalban fog maradni sürgős esetekben, és utasításokkal fogja instruálni, hogy mi a teendő a betegnél vagy a sérültnél. Ez is mondjuk nagyon fontos, mert erre eddig nem volt lehetőség, mivel mi fogadtuk a hívást, és bizonyos pontba a hívást le kellett tennünk, és ki kellett mennünk a terepre. Ez most biztosítva lesz, hogy ameddig mi nem érünk ki, addig a diszpécser a vonalban marad.
3: Mikor hívható a 112-es, és mikor kell például bemenni mégis a sürgősségi betegellátó központba, amely továbbra is működni fog a Lendvai Egészségházban?
4: Igen, a 112-es telefonszámot minden sürgős esetben kell hívni, tehát mondjuk eszméletvesztés, vagy légzés leállás esetén erős mellkasi fájdalmat, ha érez valaki, fulladás, vagy valami allergiás reakció, súlyosabb allergiás reakció, epilepsziás roham, lázgörcsök, balesetek, sérülések, vérzések is ilyen esetben, vagy ha valaki mondjuk mozgásképtelenség miatt, vagy pedig hirtelen fellépő betegség miatt nem tudja felkeresni a házi orvosát, akkor is a 112-t tárcsázza.
3: Az egyik gond ez idáig az volt, hogy nem találtak megfelelő diszpécsereket a mi területünkre vonatkozólag a nyelv miatt. Most ez megoldódott?
4: Igen, ezt most megoldottuk, úgyhogy ez most biztosítva lesz. Itt majd besegítünk nekik, úgyhogy biztosítva lesz a magyar nyelv is.
3: Ez azt jelenti, hogy aki rászorul és hívja a 112-est, beszélhet a diszpécserrel szlovénul vagy magyarul?
4: Igen, pontosan.
2: Nyilatkozta rádiónknak Szomi Lars, a Lendvai Egészségház sürgősségi ellátás ápolási vezetője.
1: Vasárnap van, május 3-a, és a terepjárót hallhatták a Muravidéki Magyar Rádióban. Megtalálják őket a honlapunkon is, mmr.si. Továbbra is jó rádiózást kívánunk!
5: Újra vidéki Magyar Rádió. A régió hang.

0: Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok. Kósa Ferenccel ma a világ legkiterjedtebb síkságait keressük meg. Dél-Amerikától Szibériáig. Induljunk is!
1: Voltak nem is olyan rég a fennsíkok a mi műsorunkban, ugye a tibeti volt messze a legnagyobb, és most a legnagyobb síkságokat keressük. Ez ugye hasonló dolog lesz, csak nem olyan magasan találhatóak, mint a fennsíkok. Hát ugye itt is bent van a szóban, hogy sík.
2: Hát igen, hogyha síkságokról beszélünk, akkor általában nagyon egyenes terület jut az eszünkbe, amelynek tengerszint feletti magassága nem haladja meg a 200 métert. Most a világ legjelentősebb síkságairól fogunk most kicsit beszélni. Ugye itt meg kell említeni mindenképpen az amazóniai síkságot, már beszéltünk az amazóniai őserdőről, amely lényegében egy síkság is, és ez a világ legnagyobb kiterjedésű síksága. Ezen kívül még akkor beszélünk majd a keret európai síkságról is. 3-4 millió négyzetkilométer tesz ki, azért említettem, hogy 3-4 millió, nincsenek pontosan megalapítva a határai. Úgyhogy ez is egy érdekesség. Aztán a harmadik síkság a nyugat-szibériai alföld, hát ez is egy irtózatos, nagyon nagy síkság, több mint 2,5 millió négyzet kilométeres, aztán még majd beszélünk a pampákról, egy síkság, amely Argentina, Uruguay területén található, szóval Dél-Amerikában. Meg fogjuk említeni még a hindusztáni síkságot, amelynek a túlnyomó része Indiában található, és természetesen semmiképpen se lehet kihagyni majd a kínai nagy alföldet, ahol pedig valamilyen módon az emberiség egyik, hát úgy is mondhatnánk, civilizációnak a kezdete volt.
1: Annyit talán mondjunk el, hogy ugye alföldnek is szoktuk nevezni talán, bár akkor inkább tényleg a magyar alföldre gondolunk.
2: Hát igen, akkor általában a magyar alföldre szoktunk gondolni, ugye? Hát most ott a világ hat legismertebb, legnagyobb síkságáról szeretnénk beszélni. Természetesen itt még számos síkságról lehetne beszélni, de talán a kínai alfölddel kezdjük. A kínai alföld beceneve a sárga föld országa is. Körülbelül egy 400 ezer négyzetkilométeres területről beszélünk, szóval négy magyarországnyi területét teszi ki ez a síkság. Lényegében a sárga folyó, azaz a Huangpo töltötte fel termékeny talajjal. Ezen a területen már említettük a kínai civilizáció bölcsőjét, hogy itt származott. Hát a gazdasági jelentése az mindenképpen kiemelkedő. Rizset termelnek, aztán kukoricát, buzát, cirokot, gyapot, természetesen zöldséget is. A síkság észak-keleti részén fekszik Kína fővárosa, a 22 milliós Peking. Állítólag 12 millió regisztrált állandó lakossa van, és olyan adatot is találtam, hogy körülbelül 8-9 millió ideiglenes tartózkodási engedéllyel rendelkezik ember, szóval még ilyent is ismernek Kínába.
1: Ugye sok a vendégmunkás, aki szezonálisan jön oda dolgozni, vagy
2: hát ez lett az egyik oka, mindenképpen igen. Persze még itt számos nagyváros található, talán nekünk magyaroknak ez kicsit furcsán fog hangzani, például Tianjin, 14 millió lakosú város, egy fontos iparváros és kikötő.
1: Hát itt ugye óriási városok vannak, és ahhoz képest, hogy Kína mekkora, ez nem is egy olyan óriási nagy kiterjedésű alföld. Ugye itt látjuk a térképen, hogy relatív pici még az országnak, nem tudom, hogy 15%-a talán.
2: Inkább egy tizede valahogy. Igen, és akkor a következő nagy alföld síksága, amelyről még akarunk beszélni, az pedig az úgynevezett hindusztáni alföld, úgy is nevezik, hogy Indo-Gangeszi síkság, amely rendkívül termékeny, egy síkság területének nagy része, ahogy említettem, Észak-Indiához tartozik, de bizonyos részei Pakisztánhoz és Bangladeshez is. Három nagy folyó alakította ki ezt a síkságot, az Indus, a Ganges és a Brahmaputra. Mind három folyónak ugye a forráshoz pedig a Himalája hegység tövében található. Föld egyik legsűrűbben lakott területe ez, már Indiáról beszéltünk előbbeni műsorunkban. Számos nagyváros helyezkedik el itt, például a Delhi, amelynek elővárosokkal most már körülbelül 30 millió lakosa van, aztán a több mint 15 milliós Kalkuta, akkor Banglades fővárosa Dhaka, amelynek elővárosokkal már több mint 20 millió lakosa van. Következő esztendőkben annyira fog nőni a lakosság száma, hogy Dhaka lesz a világ legnagyobb városa.
1: Például Kínában, ahol most előbb voltunk, az a második olyan terület a Földön, ahol rengetegen laknak, tehát ez a két legsűrűbben lakott terület a Földön.
2: Így van.
1: Kínában meg már csökken ugye a lakosság szám, itt meg még azért nem. Itt is ugye rengeteg mezőgazdasági aktivitás van, és ugye itt a monszun is játszik szerepet, tehát van egy nagyon száraz időszak, és van egy nagyon nedves szezon.
2: Nyári monszun, akkor van a nagyon sok csapadék, sőt árvizek, ezek katasztrofálisak is lehetnek, ekkor a szelek ugye a tengerről a szárazföld felé fújnak, viszont télen pedig az ellenkező, akkor kevés a csapadék, ugye, és a szelek Himalájáról a kontinens felé fújnak, szóval a hegységről dél felé. A területnek kiváló adottságai vannak a földműveléshez, rizs, tea, buza, köles, gyapot, dohány, és még itt lehetne sorolni ezeket a terményeket. Hát a nagyvárosokban jellemző a nyomornegyedek, sajnos lehet találni, és komoly gondot jelent az ivóvíz biztosítása és a hulladék kezelés.
1: Hát az biztos, hogy ilyen metropoliszokban, és ráadásul nincs annyi pénz azért, mint mondjuk egy nyugat-európai területen. Ugye múltkor mondtuk Tibetet, ami itt van a Himalája fölött, ez az egész nagy fennsík is befolyásolja ezt a monszun jelenséget, illetve ezek a hegyek itt azért alakulhat ez így ki. Hát a következő helyszín az meg már Dél-Amerika lesz, egy nagyot ugrunk, azok a pampák, argentinai déli része lényegében, még ott a tűzföld.
2: Igen, Terra del Fuego, tűzföld.
1: Igen, igen, Terra del Fuego.
2: Terra del Fuego.
1: Fölött.
2: Igen, fölött. Túlnyomó része, hogy már említetted, Argentinában, Uruguayban található, egy kis része pedig még Brazíliában is. Nagyon érdekes, hogy a kecsua indiánok nyelvén a pampa szó jelentése nem más, mint síkság. Ők ős lakosok ezen a területen. Na most a pampák keleti része az úgy nevezett nedves pampa. Argentina éles kamrája ez, a néhai füves puszta helyen mindenütt művelt földeket találhatunk. Lényegében Argentina megművelt földterületének 80%-a itt terül el, és ez persze Argentina legsűrűbben lakott területe is. Itt alakultak ki a nagyvárosok, például meg kell említeni mindenképpen Buenos Aires-t, a fővárost és a környékbeli elővárosokat, ezt az nagy agglomerációt, ahogy szoktuk nevezni, és kialakult az úgynevezett nagy Buenos Aires, amelynek már több mint 10 millió lakosa van. Meg kell említeni persze a szomszédos Uruguayt is, hiszen a pampa magába foglalja az egész országot. Ez egy 100 ezer négyzetkilométernyi ország, úgyhogy nem nagy méretű. Kicsit kitérünk a névindítékhoz, onomasztika, erről is beszéltünk egyik múltkori műsorunkban. Meg kell említeni azt, hogy Buenos Aires mit is jelent. Jó szelek, jó levegőt. 1536-ban egy aranyvadász, nevezetesen Pedro de Mendoza alapította a várost. Hát akkor még jó volt a levegő, a szelek jó folytak, és akkor meg kell említeni a szomszédos fővárost, szinte Buenos Airesből majdnem oda lehet látni Montevideóba. Annyit jelent a városnak a neve, hogy hegyet látok, ugye Montevideo. Szóval ezek a spanyol kalandorok, felfedezők érdekes neveket adtak ezeknek a dél-amerikai városoknak, és az országoknak is.
1: Montevideo, Boktevideo.
2: Montevideo, Boktevideo, ugye a szerb komédia, a film, amikor Montevideóban rendezték az első foci világbajnokságot 1930-ban, és akkor a film bemutatja, hogy hogy érkeztek oda hajón. Hát majd az egyik következő műsorunk az a foci világbajnokságról lesz. Az idei világbajnokságon 48 válogatott fog szerepelni, sajnos Magyarország és Szlovénia nélkül, viszont Montevideóban még csak 13 válogatott szerepelt. Szóval Európába oda jutni szinte, hát majdnem lehetetlen volt.
1: Nem baj, a következőt meg majd megnyeri Magyarország, nem csak kikerül, hanem megnyeri.
2: Így van.
1: No, és akkor most pedig visszaugrunk Ázsiába, hirtelen így Montevideótól, szélsőséges helyre, ez már a nyugat-szibériai alföld lesz. Ugye szoktuk szeretni Szibériát, Tunguszka és egyéb dolgok voltak. Ez egy olyan rész, ami még most is, nagy része ismeretlen is még számunkra, és rejtélyes is, igen, és szerencsére még megőrizte az ősi jellegét.
2: Hát igen, a nyugat-szibériai alföld területe kb. Olyan 2,5 millió négyzetkilométer, szóval egy nagy területről beszélünk. Az oroszok úgy nevezik, hogy Zapadno-Szibirszkaja Nyizmenyoszt. Az Urál-hegységtől keletre található, nagy folyók vannak errefele, ugye itt mindenképpen meg kell említeni a Jeniszei folyót, és ez az alföld lényegében az északi Jeges-tengertől egész Kazaksztánig terül el. Az alföld központi részét az zömmel túlevelő erdőkből álló tajga képezi, főfa fajtája pedig itt a lucfenyő, aztán az erdei fenyő, a szibériai vörösfenyő. A síkság nagy részét pedig ilyen elmocsárosodott vidék képezi, kisebb tavakat is természetesen lehet eletalálni. A talaj nem alkalmas a mezőgazdasági termelés számára, abszolút nem. Az ásványkincsek közül pedig nagy jelentősége van természetesen a kőolajnak és a földgáznak. Hát a nagy városok, ugye itt erre Novoszibirszk, Omszk, Tomszk, ezeket a városokat meg említettük akkor, amikor a transzszibériai vasútról beszéltünk.
1: Igen, ami itt fut ugye ennek a déli részében, ezen az alföldön lényegében, és tényleg a legnagyobb ilyen nedves területek vannak itt szinte a földön. Ezek közt a legnagyobbak, erről is majd egyszer szólhatunk. Nagyon fontosak természetvédelmi szempontból ezek a tájak, nehezen megközelíthető. És akkor hát végül is itt meg már a szomszédba mehetünk át, hogyha az Urálon átugrunk, akkor már ott leszünk ezen a kelet-európai síkvidéken, ami tényleg elég nehezen lehet behatárolni, hogy most akkor mettől meddig tart egész pontosan.
2: Hát igen, a hivatalos adatok szerint területe legalább 3 millió négyzetkilométer, de van, aki 4 millió négyzetkilométerről beszél, ahogy említetted, nincsenek pontosan megállapított határai, legnagyobb kilométerről beszél, ahogy említetted, nincsenek pontosan megállapított határai, legnagyobb része Oroszország európai

0: vidék nem csak Oroszország része, hanem még számos országhoz tartozik ez a kelet-európai síkvidék, például Ukrajnához, Fehér Oroszországhoz, Lengyelországhoz, sőt Finnországhoz is egy kis része. Itt található például a Ladoga-tó, Európa legnagyobb tava, körülbelül 17.600 négyzetkilométeres tóról van szó, hát ez megközelíti Szlovénia nagyságát. Nem egy Balaton, amely nekünk is szintén nagy tó a Balaton, de hát ez jó van, nagyobb, mint a Balaton, ugye? Aztán meg kell itt említeni a nagy folyókat, a Volga, a Dnieper, a Don, Lengyelországban a Visztula. De most nagyon érdekes adatot fedeztem fel, ha a magyar történelemről beszélünk, meg szoktuk említeni a magyar őshazát, aztán a vándorlásokat, Volga, Vajatka, Jama, Bielaja, ezeket a folyókat, stb. És nagyon érdekes, hogy a Káma folyó vízhozama nagyobb a Volgáinál, a Volgái körülbelül 3500 köbméter másodpercenként, viszont a Kámai 4100. És tudományosan tekintve lényegében nem a Káma ömlik a Volgába, hanem a Volga a Kámába, ha bár majd később a Káma a Volga nevét veszi át. Hát érdekesség, úgyhogy lényegében a Káma itt a nagyobb folyó.
1: Hát igen, ez olyan, mint az Amazonasnál, amikor teljesen különböző színű folyók is egybe ömlenek, aztán, hogy most hogy nevezzük el, ez már ilyen arbitráris, tehát ember által meghatározott dolog, de ez a folyókat nem nagyon érdekli egyébként.
0: A folyókat nem érdekli, így van. Igen.
1: No és akkor, hogyha már épp erről volt szó, hogy az Amazonász véletlenül, akkor mehetünk is oda.
0: Amazonászi medence, vagy az amazonászi alföld, erről is már beszéltünk, amikor az őserdőket emlegettük. Dél-Amerikában fekszik, egyben az alföld a földünk legnagyobb esőerdője is. Itt található a világ legbővízőbb és a második leghosszabb folyója, az Amazonász. Most az erdő írtása súlyos gondokat jelent, e tájokon a műholdas felvételek szerint az írtása terület 47%-át érintette, szóval ez egy katasztrofális adat. Az első erdő eltűnésének legfontosabb okai pedig a fakitermelés, az urbanizáció, a bányászat. És hogyha az első erdő ilyen gyors tempóban tűnik el, tudjuk, hogy az első erdő a világ tüdeje, hát akkor nagy gondokat okozhat számunkra, vagy az emberiség számára is, és az élővilág számára.
1: Abszolút, annyi jó hír van talán, hogy amikor arról beszélünk, hogy az erdő elvész valahol, akkor az megtörténhet, hogy utána erdő marad és visszanőhet, ugye, tehát így szukcesszió lehet, de az már nem lesz valószínűleg olyan minőségű, mint volt az őserdő. Itt ezt nálunk is látjuk az erdőgazdálkodásban, hogy azért nem mindegy, hogy milyen minősége van az erdőnek, milyen fajgazdag, milyen összetételű, milyen idősek a fák, vagy fiatalok a fák, hogy van ez az egésznek a mozaikossága, és vannak bizonyos olyan fajok, amik ezt szépen jelzik, hogy azok is, hogyha eltűnnek, tehát akkor az értéke csökkenhet ezeknek a területeknek. Szóval mindenképp probléma, főleg most, amikor a széndioksziddal küzdünk, akkor ezek a helyet, hogy széndioksidot elnyelnének ezek az erdők, még a végén még adják is ki magukból, ugye? Igen, nagy probléma, az emberek itt is persze megint a kapzsiságukat megmutatják.
0: Hát igen, itt talán még meg kellene említeni az amazonász indiánokat, róluk is már beszéltünk egyik előbeni műsorunkban, ugye? Lényegében ezek a törzsek száma körülbelül 100-ra csökkent le napjainkban, nomád életmódot folytatnak, úgy, ahogy az őseik, élelmük nagy részét halászattal és vadászattal szerzik be.
1: És még mindig vannak olyan csoportjaik, amelyek nincsenek kontaktálva, tehát akik nem is tudják, hogy létezik ez a modern világ körülöttük. Voltak olyanok, akik meg megtudták, de nem kértek ebből.
0: Nem kértek ebből. És lehet, hogy igazuk is volt.
1: Hát minden bizonnyal, igen. Hát akkor, hogyha már ide visszajövünk hozzánk, itt már a civilizáció uralkodik Magyarországon és Szlovéniában, különösen a magyar alföldön, vagyis a Pannonsíkságon. Egyébként egyszer régen az alföld is egy ilyen vadregényes, mocsaras, nedves táj volt, most már azt is kezdik visszasírni, hiszen nagyon rettenetesen kezd kiszáradni az alföld, és egyre nagyobb asszály problémák vannak most már évről évre ott.
0: Kezünkbe vesszük Magyarország térképét, mondjuk a 15., 16., 17. század, akkor szinte látjuk, hogy a Magyarország, a történelmi Magyarországról beszélek, ugye, amely háromszor nagyobb volt a maitól. Igen, ez egy mocsaras vidék volt, ezt később már lecsapolták, ott Széchenyi István idejében kezdték, aztán akkor a folyókat is kiegyenítették, például a Tiszát, ugye a kanyargós Tiszát, stb.
1: Árkokat csináltak, csatornákat alkottak, majd erről is fogunk egy műsorba beszélni. Volt ez a kék térkép, ahol még azt lehetett látni, hogy de még ottan Horvátország nagy része is ilyen kékben volt.
0: Így van, ilyen kékben volt, igen. Az alföld, a visszatérve talán az euróázsiai sztyeppvidék legnyugatibb része, ez területe körülbelül 100.000 négyzetkilométer, és 5 európai országra terjed ki, természetesen Magyarországra. Magyarországon az alföld körülbelül 52.000 négyzetkilométeres, aztán akkor Ukrajnára, Szerbiára, Romániára és Horvátországra. Most meg lehet talán említeni, hogy a legalacsonyabb pontja az körülbelül 76 méter, Gyájarét, napjainkban ez Szeged egyik városrésze már. Fontos a folyóvizek is vannak el, a Duna, a Tisza, a Körös, Maros. Terület túlnyomó részén intenzív mezőgazdaság folyik, ásványkincsekben ez igen szegény terület, igen gazdag pedig hévizekben, számos fürdő alakult meg. Meg lehet említeni itt a Gyulai fürdőt például, vagy a Hajdúszoboszlóit, amely pedig Európa legnagyobb strandja található, mármint a fürdőket illeti. Na talán azt is meg lehetne említeni, hogy a kőolaj és erősebb földgáz

0: részlet, ami Magyarországot illeti, 90%-a innét származik. Két nemzeti park is van itt, a Hortobágyi, ez volt az első magyarországi nemzeti park, 1970-es évek elején alakult meg, és akkor még itt található, nem messze tőle, a Kiskunsági nemzeti park is. Több megyei jogú város található, el Debrecen, Szeged a kettő legnagyobb, aztán Kecskemét is meghaladja a 100 000 lakost, Békéscsaba, Nyíregyháza, Szolnok, Hódmezővásárhely. Na talán még annyit bezárásul Alföldről, hogy számos költő, író örökítette meg műveiben, általában itt a Petőfi Sándor versei szokott eszünkbe jutni, de Arany János is írt nagyon sokat róla, Juhász Gyula költünk, Móra Ferenc írunk, Móricz Zsigmond is még lehetne sorolni.
1: És hogyha Szlovéniába jövünk, akkor lényegében épp itt a Muravidéken, meg itt Maribor alatt, Tui Maribor között vannak ilyen kisebb alföldecskék vagy síkságok is.
0: Habár lényegében ez már a Szuppanon vidék, szóval nem az a klasszikus Pannon vidék, hanem már kicsit ilyen dombos vidék. Azért nevezik szlovénul, hogy Oppanonski szfed, vagy Szuppanon vidék. Hát igen, egész a Celjei medencéig terjed ki. Ezen a területen volt valamikor az úgynevezett Pannon tenger, egész a mai Celjeig terjed ki, mai Magyarország szinte egész részét magába foglalta, de ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy nagy sóstó volt, amely később majd az időváltozás miatt persze kiszáradt.
2: Csodálatos világunk, legek, rekordok. Ezek voltak a legnagyobb síkságok, vagyis alföldek. Találkozzunk egy hét múlva is a legritkábban lakott országokkal. Várjuk Önöket akkor is, Kósa Ferenccel, mára itt búcsúzunk, szép napot kívánunk!

Színes azt elképzelem, a mosott ruhát az erkélyeken. Kis fapados vendéglő tárul elé, a spagetti legyen elég. Egy mandolina távol van, hallgass csak,

0: Ilyen.
1: Zöld a rét már megint, kék az ég már nekint, előtted égek, pedig tudom, hogy égsz.
0: Ilyen. És ilyen is.

tudom, mindenütt így van ez a nagyvilágon. Ha egy kisgyermek megszületik, mert a kisgyermek egyszer felnő. S talán sikerül, hogy a könnyeket nevetéssé, a gyűlöletet szeretetté, s az ellenségeket barátokká vált.

ennek a nyár alkonyat, amikor egymást szeretni.

0: Mi az, ami téged is, engem is vonz? A téma, a Gina, a Bardo.
1: Vagy a konc?
0: A nőség csak esély, mint felejthetetlen
1: a szőke, a bronz.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.